0: Jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió, mindig veled!
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!

orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Nem mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

0: Klamu napok, na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az urattok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Új munkagépek állnak szolgálatba a magyar közútnál. Több ezer spanyol állampolgár nem szavazhat a novemberi parlamenti választásokon. Digitális interaktív táblával bővült a Tatabányai Váci iskola. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Új, nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a magyar közútnál, és már idén télen munkához látnak, írta a közlekedési és beruházási miniszter hétfő esti Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar közút hálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható munkagépekre is szükség van. Mint kifejtette, ezek nem egyszerű teherautók, hanem egész évben használható több funkciós munkagépek. A járművek 6,8 méteres munkaszélességű hóekével és 7,5 köbméteresen nedvesített sókiút tatására is alkalmas sószóróval rendelkeznek, így télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan végezhetnek hóeltakarítást és sikosságmentesítést. A 12,8 méteres gémkinyúlású darukkal pedig az év többi részében rakodási és szállítási feladatokra is használhatók. Több ezeren nem szavazhatnak a november 29-i spanyol parlamenti választásokon azok közül, akik a Franco diktatúrában száműzöttek, leszármazottaiként kaptak állampolgárságot, miután a spanyol legfelsőbb bíróság megerősítette választójoguk korábbi felfüggesztését hétfőn Madridban. A legfelsőbb bíróság a határozatát azzal indokolta, hogy a politikai képviselők megválasztását átláthatósági és objektivitási garanciáknak kell megalapozniuk, a közérdeknek elsőbbséget kell élveznie az egyéni választójoggal szemben, mivel a választójog nem abszolút vagy korlátlan jog, hanem a jogi kereteken, valamint az egyénen túlmutató, közérdekek korlátain belül gyakorolható. A választójog felfüggesztése mintegy 160 ezer embert érinthet. A Bánhidai Baráti Kör Egyesületnek köszönhetően egy digitális interaktív táblával bővült a Tatabányai Dózsa-Kerti Váci Mihály általános iskola, amely az első C-osztályba került. Visegrádi József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, ezzel az adománnyal a jövőt is építi.
2: A civil szervezeteknek borzasztó komoly jelentősége van. Ugye nem csak arról szól a dolog, hogy rendezvényeket tartunk magunknak, meg pörkölt főzőversenyeket csinálunk, hanem egyértelműen segítjük a közösséget, azt a közösséget, amely körül. Ez ugye Bánhida előttelepülés, Bánhidai Baráti Kör is hordozza magában ezt a nevet, és hogy ez hogy jött, ez a Váci iskolás támogatásunk, ugye jó a csapatom, nagyon jó taktársakból vagyunk, jó a vezetőség, és hát ugye mindenki figyeli a környezetét, és jött az igény, hogy itt az iskolában volna egy ilyen lehetőség, hogy segítséget várnak. A kezdeményezés beérkezett, megbeszéltük, átgondoltuk, és akkor bevállaltuk ennek a táblának az adományozását az iskola számára. Nyilván a jövőt építjük ezzel is.
0: Időjárás.
1: Ma a napos idő mellett többször megnövekedhet a felhőzet, de megyénkbe csapadékot nem jósolnak. Délelőtt 6 és 10, délután 13 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Egy kis spanyol nyelvlecke a Marics Petivel, meg a Tidenének is jutott egy spanyol sor, de szerintem ez ilyen kvóta alapon ment, hogy neki is be kellett egyet írni a szövegbe.
2: Tök is ünneplik az Espanya ünnepet szerintem, meg mi is ezzel?
1: De meg egyébként a Maricsék szeretnek ilyen spanyol fejezésekkel dobálozni.
2: Jaj, megint voltam postán, megint sztori. Képzeld el, csomagot kellett feladnom, ez az intézmény, ez 40 évek ki kellett volna, hogy halljon. Na és állok a sorban, előttem egy tök cuki házas pár gyerekkel, valamilyen külföldi nyelven beszéltek, és nem nagyon magyarul. És a csávó annyira jó fej volt, így a kis telefonjával kiszótárazta, hogy csomagot adna át, és akkor így gyakorolt már, mielőtt oda került az ablakhoz. Volt is rá egy 30-60 perce, ott előttem, hogy csomagot vennék át, és gyakorolt, és annyira aranyos volt, és odalépett Dömperkéhez, a nénihez, Dömperkéhez, odalépett, elmondta, hogy csomagot vennék át, és annyira aranyos volt, nő így fölnézett rá. Kicsi vagy nagy? Annyira zavarba jött szegény emberünk. Mondom, kicsi vagy nagy? És akkor én besegítettem, hogy és akkor elmondtuk, és olyan hálásak voltak, és annyira aranyosak, és úgy összemosolyogtunk, hogy miért nincs ennyi, még ha nem is beszélsz nyelvet, nincs benned ennyi érzés, hogy kézzel lábbal elmutogatod, ha meghalsz, és nem, hogy.
1: De aztán is kicsi vagy nagy, azt el lehet mutogatni egy
2: legalább iszkanyag. Legalább mit tudom én, hogy cincin or plő. Tehát, hogy valahogy...
1: Nem ám kézzel mutatná, de nem, cincin, persze, az.
2: Valahogy megcsinálod, nem?
1: Hát a kicsi vagy nagyot, azt simán. Az simán. Mm-hmm. Ha ma már szorongtunk, akkor jöjjön egy kis dilemma is. Jön a hétfői dilemma rovatunk.
2: Bocs, ez egy ilyen hétfő.
1: Ez ilyen úgy látszik. A játékmester, doktor, professzor, habil, nem tudom még mit lehet a badari, Riedl Ádám. Igen, kócs és életvezetési tanácsadó.
2: Igen, most nagyon jókat tudok. Egyszer néztem Pankrációt, messziről indulok, de ezt most elmesélem nektek.
3: Ez hogy jön ide?
2: Néztem Pankrációt tévében.
1: Éhes leszek a megszólás végére.
2: Meg lesz ez, figyelj. És az történt, hogy így már pont lefekvéshez csak így ment a tévé, és én meg már befelé fordultam, és úgy voltam, hogy na, akkor most már alszunk. És akkor a riporter megszólalt, hogy hoppá, előkerült egy létra. Megfordul, bámulja a tévét, két óráig nem alszik. Tehát, hogy van egy olyan mondat, amikor így fölébredsz, és akkor elkezdesz órákig beszélgetni, és ez például egy ilyen volt. Ha kapnál egy dobozt, amiben minden benne lenne, amit valaha elveszítettél, mit keresnél meg benne először?
1: A lelkemet.
3: A fiatalságomat.
2: Ezt mondod, hogy nem mentálnak, hogy a becsületemet. De én a hiányzó csuklócsont részemet, azt lehet, hogy azt visszakérnem. Na, de tényleg. De mi az,
1: de amikor ott figyelnének az exeim, meg minden?
2: Minden. Hát nem kell, hogy figyeljenek. Most ezt senki nem fogja megtudni, ez 6 szem közt marad itt nálunk. Szóval, hogy van-e valami olyan, amit elvesztettél, és úgy nagyon bánod?
3: Hát mondjuk, most nagyon szentimentális leszek, akkor családtagok.
1: Ja, hát igen, hát hogyha ezt ilyen, nyilván, akkor... De én tárgyakra gondoltam elsősorban.
2: Elsősorban én is, tehát hogy...
3: Mert ugye nyilván... Átvettem a Rolandtól ezt a szentimentet.
1: Halott nagypapa ott fekszik, igen, tudod, tehát az úgy annyira azért nem szép.
2: Egy halott nagypapával nem ér sokat, igen. Akkori állapotban? Vagy? Nem, tehát, hogy van olyan dolog, amit nagyon bántok, mit tudom én, Roland, egy szép óra,
3: a
2: humorod.
1: Az sose volt, azt nem tudtam elveszteni.
3: Ha már múltkor mondtam, hogy megöltem az első ilyen tamagocsimat, akkor vissza.
1: A tamagocsit visszahozdál? Én engem egyszer nagyon bántott, én lakáskulcsot vesztettem. Aha, el, és ezt nagyon sokáig kerestem, mert akkor az úgy érzékenyen érintett. Na, annak például örülnék.
2: Fesztiválon, hajnalban, kitelepülésen, úgyhogy én vittem az egész rádiós csapatot. Valahol azt hiszem a Tisza partján a kocsikulcsot, és nem tudtunk beszállni a kocsiba se ki, és akkor föl kellett buszozni, vissza kellett buszozni, az egész csapat ott volt, éjszaka sétáltunk a sötétben. Azt lehet, hogy ezt visszacsinálnám, ha lehet, azt a Honda kulcsot megkeresném. Ez legendás volt.
1: Fú, te egyez igazság.
3: Hát ezt is csináltad volna meg, akkor nem nagyon beszélnénk.
1: Nekem ilyen nincsen más, tehát nekem nincs ilyen fú, ami elveszett, nincs, és akkor vissza sírom. Nem, mondom, az egy a lakáskulcs jut eszembe.
2: Ó, figyelj, vannak itt még durvábbak. Nem érünk ma a végére, de néhányat megnézünk, aztán megyünk tovább. Inkább kitörölnéd életed legrosszabb emlékét, vagy újra átélnéd a legszebbet? Nekem erre nagyon határozott válaszom van, ezért nem vágom most rá.
3: Újra átélném a legszebbet.
1: Én is a pozitív dolgok legyenek.
2: Biztos, hogy nem. Szerintem nagyon rosszul gondolkodtok.
3: Nem, mert hogyha valami rossz történt, az a mostani személyiségemhez, vagy az egészhez hozzátett.
1: Az erősebbé teti. Ami nem öl meg, az megerősít.
2: De ez hülyeség, ez egy hülyeség.
3: Nem hülyeség.
2: Na figyelj, majd én most
3: majd
2: teszem.
3: Majd
1: Ajjajaj, amikor ránk készül.
3: Jajaj, mindenki vegye elő a...
1: Amit akar, na, amit nagyon, akar. Nagyon hosszú monológ következik.
2: Mennyire rosszul gondoljátok. Ha életetek legszebb emlékét újraélitek, mondjuk Roland ezt a másfél percet, akkor oké, még egyszer megélted, tök jó volt, de abból megint lesz egy emlék. És annyi volt. Uh-huh. Tehát ez egy pillanat izéje. Ha viszont a legrosszabbat kitörölheted, akkor ami nyomorba taszít még mindig, hogyha visszaemlékezel rá, az nincs. Tehát az egyikkel egy hosszú távú hatást érsz el, a másikkal meg csak megismételsz valamit, kapsz még egy eufóriát, de azt annyi volt.
1: De hogyha nekem nincs olyan, ami nyomorba taszított volna, csak olyan van, ami ugyan rossz volt, de én fel tudtam dolgozni.
2: De nem, ez nem igaz.
1: De ami annyira sokkolóan rossz emlék, most ebben a Kitty pártját fogom, az szerintem hozzájárul a személyiségünk épüléséhez.
2: De most miért a Kittynek, amikor újraéli a legjobb élményt, amikor azt az olcsó csirkét vette, az most miért jó megél, hogyha most megint...
3: Hát mert élvezettem meg.
1: Már a mobilházak is Kínából jönnek. Ez
2: szia,
1: a témánk a következő percekben. Kitty újra csatlakozott hozzánk.
3: Hello.
1: Hogy elárulja nekünk, hogy venne 3,7 misiért konténerházat, vagy legalábbis ilyen mobilházat egyenesen Kínából.
2: Rosszul tetted fel a kérdést. Kitty, megházasodnál?
3: Meg. Már jó lenne.
1: Már ha érti a célzást.
2: Lehet mobil Kínából? Kínából mobil széthajtogatható?
3: Simán. Hát már minden kicsi otcó kínai.
1: Hát már az a hamis, ami nem Kínából jön.
3: Egyébként igen.
2: De ez egyébként szerintem zseniális. Tehát, hogy lehet itt most utálni ezt a dolgot, lehet ellene beszélni, de nekem nagyon tetszik maga az a koncepció, hogy 3,7 millió forintért megrendeled a konténerházat, áthozzák a kis konténerben, szétszeded, lapra van szerelve, összerakod, és kijön belőle egy olyan ház, ami nem is feltétlen annyira nagyon kicsike, de én itt most olyat találtam, ami ennél olcsóbb verzió, tehát 2,7 milliós, az a 37 négyzetméteres. Tehát azt tippelem, hogy itt 10 000 euró környékén, tehát ezen az áron ilyen 50-60 négyzetméteres házat már tudnál venni tök magadnak. Jó. Lenne benne konyhasarok, fürdősarok, nappali hálószoba, szigetelt ablakok, szigetelt fal, tehát hogy kvázi meg se fagynál benne. Annyi a bökkenő, hogy nincsen benne a szállítási költség, meg nincsen benne a betonozás, meg a darúzás, meg ilyenek, tehát az még azért rátevődik.
3: Figyelj, a mostani ingatlan árak mellett van 40 millió már egy.
2: Tehát Magyarországon ez ilyen 400 millióból meg is van, ha megrendeled.
1: És 8 alvállalkozót fognak bevonni. Egyébként egy amerikai házaspár nagyjából 16 000 dollárért rendelt egy 70 négyzetméteres mobilházat Kínából. Aztán hát így szállítással, vámmal, meg egyéb díjakkal együtt most már 29 000 dollárnál járnak, és ebben még nem voltak benne a helyszíni munkálatok, szóval ha felszorzod, akkor ennek is azért van egy olyan ára, hogy...
2: Jó, de még az is egy 10-es. Tehát akkor egy 70 mondani, négyzetméteres igen. Valamid van 10 millióból, ott úgyis elviszi a hurikán 5 évente. Tehát, hogy kvázi ebből tudsz matekozni. Azt nézem, hogy nem rossz tényleg. Tehát dupla üvegezés, konyhasarok, fürdőszoba, szigetelt falak, azt a rohadt, és a spanyol Amazonról rendelhető egyébként, hogyha valaki most mit kedvet kapott. Felhívják a figyelmet, hogy a magyar építési szabályok, hát nyilván azért nyilván. Itt van egy-két dolog, amire oda kell figyelni, amit le kell engedélyeztetni benne. De akkor is pont ezt beszélgettük reggel a Rolanddal, hogyha csak azt nézed, hogy mondjuk hibás a ház, vagy gondok vannak vele, és mondjuk 10 évente kell venned egy újat, akkor is, hogyha ennyire megveszed, akkor az egész életedben mondjuk 6-szor vettél egy újat, és akkor mondjuk 24 millió forintot költöttél a házadra egész életedben, aztán utána most örökbe adni valami, hát minek az, te már nem élsz? Hát...
1: Na jó, de gyerekek, most ha belegondoltok, azért oké, hogy mondjuk egy embernek, kettőnek jó, tehát ez a 40 kötőjel 70 nézetet, és tudom, hogy egyébként Magyarországon tényleg családok milliói laknak mondjuk ekkora lakás. Én is ekkorában nőttem fel, de lakótelepi panelparaszt gyerek vagyok, tehát nekem a 70 négyzetméter fölötti az már elképzelhetetlen volt gyerekként, mert ilyen 60 négyzetméter volt kávé, ugye minden ilyen lakás, de hogy azért ha már családi házban gondolkozik az ember, és tényleg családban gondolkozik, akkor az egy picit talán nagyobban, mint mondjuk ez, mert a 70 négyzetméter, azt mondom, hogy oké, de a 40 négyzetméter az családnak nagyon kevés.
2: Veszel kettőt, egymás mellé rakod. Tehát, hogy tényleg itt azért lehet ezzel matekozni, lehet, hogy még kedvezményt is kapsz.
3: Gyerekeket átteszi a másikba.
2: Probléma még, hogy azért itt voltak hibák, már hogy nem minden pont olyan volt, amikor kinyitották a dolgokat. Ez az amerikai házaspár nyilatkozott róla, akiket Roland is említett. Azért voltak benne gondok, de annyira
3: hiányzott
2: nagy...
3: Hiányzott egy
2: alkot. Ne, én azt hittem, hogy valami ilyesmi lesz, hogy nincs meg egy fal, vagy nincs ajtó rajta, vagy nem tudom, de nem. Nagyon nem erről van szó. Néhány apróságot írtak, nem voltak benne ilyen bűzelzáró szelepek a WC-hez például.
1: Hát meg szellőzők nem voltak.
2: Szellőzők,
1: igen,
2: meg nem volt olyan a rendszer, amit az amerikai elfogadott volna, és egy kicsit így bele kellett nyúlni abba is, de hogy szerintem azért ez, igen, a WC lefolyója nem feled meg az amerikai szabványoknak. Oké, tehát hogy ezek azért nem annyira nagy gázok, mint hogyha mit tudom én, nincsen meg egy fal. A szellőzőt vágsz, fogod a kalapácsodat, fogod a vizet, csavarhúzod, beleütöd a falba, kész, szellőzik.
1: Na ezért nem vagy te, ezért vagy diplomás, és ezért nem vagy szakmunkás, látod?
3: Igen.
2: Így volt a tanács. De maga az irány nekem nagyon tetszik. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a mobilházak is egy izgalmas koncepció szerintem.
3: Meg a kérdés, hogy most, hogyha úgy adódik az élet, akkor arrébb is tudod azt szállítatni?
1: Hát figyelj, még azért tegyük gyorsan hozzá, hogy a helyi építési szabályzat, különösen Magyarországon, az azért bizonyos dolgokat így felülírhat, meg ugye itt vannak ilyen településképi előírások, tehát hogy ez nem feltétlenül ilyen egyszerű, nem mindenhol lehet ezt úgy intézni szerintem.
2: De a helyi vállalkozó még ezt is felülírhatja, tehát hogy ha most megnézel egy csomó épületet, azért sok mindent el lehetne bontatni, tehát egy csomó helyen volt az, hogy úgy nem annyira vették figyelembe. Hát itt az is számít, mennyire vagy jóban a polgármesterrel, meg a szomszédaiddal, meg ilyesmi. De igen, jó, hát nyilván Magyarország elgáncsolja, amit el lehet.
1: Na velejt, például pont Kristóf ezt írja, hogy itthon nem minden belterületen lehet mobilházat telepíteni, nálunk a falu helyi építési szabályzata például tiltja. Na azért mondom, hogy ott a helyi szabályzatokkal ez azért
2: ez
1: valahol
2: annyira
1: szemben
2: gáz.
1: Megy.
2: Most miért? Tehát, érted, ez egy újabb perspektívát nyithatna fiataloknak, hogy tegyük azt, meg tudnak venni valahogy egy telket nagy nehezen, egyébként már gyakran az is olyan árban van, hogy nem tudod megfizetni, és akkor nem az van, hogy rávered a kecső a sátradat, hanem veszel egy ilyen házikót, és akkor elélegez benne, amíg van pénzed építeni szobákat.
1: Addig sem jutnak el, hogy ráverjék.
2: Addig sem. A magyar fiatalok nem jutnak el odáig.
1: A magyar fiatalok nem jutnak el odáig.
3: Már egy kecső a sátor se jön össze.
2: Én nagyon azt képzeltem elsőre, hogy ez a puttó camping feeling, amit ez biztosít, de nem. Tehát, hogy azért ez egy élhető körülmény.
1: Igen, és valamiért nekem most az rémlik, hogy talán Japánban van ezeknek nagy elterjedése mostanában, mert hogy alig vannak otthon a japánok, ugye ők annyit dolgoznak, és ezért egyre több fiatal választ ilyen egyszerűbb lakhatási megoldást.
2: Egyébként, amit Kitti kérdezett, hogy akkor ezt összecsukhatod-e, elviheted-e, szerintem alapjáraton azért nem, mert hogyha ezt egyszer összeraktad, akkor itt bizonyos elemek rögzülnek más elemekhez, tehát hogy ezt oda letelepítetted, tehát nem így, mint egy lakókocsi, hogy becsukod, elviszed. De amíg nem rakod össze valahol, addig igazából oda rakod, ahova akarod. Tehát, hogy ez simán.
1: Igen, nézd, nyilván az ára, ami a vonzó tényező. Tehát az, hogy nem kell össze megpróbálni össze kalapozni egy lakás vagy egy ház önrészt, és akkor ugye még a törlesztőt fizetni 20 évig.
3: Meg tudod, mi jutott eszembe? Hát én, aki annyira szereti a szomszédait, hogy itt legalább nincs melletted szomszéd.
1: Attól függ, hogy hova építed, de hogy hova teszed.
3: Hát de érted?
2: Brutál nagy tévhit, mert Biatorvágyon volt egy csávó, aki a lakóparkban, ahol a haveromék laknak, ő nagyon megtollasodott, és megvett egymás mellett 4 telket, hogy ne legyen szomszéd. Hát, neki most van 4 szomszédja. Tehát, hogy igazából, ahogyan így nagyobb a területed, még több szomszédod lesz.
3: Jó,
2: ez
3: de
2: nem
3: most
2: jó.
3: Ha ezt úgy veszed, hogy kiteszed ezt a konténerházat, most csak mondok valamit egy erdő szélére, akkor ott nem nagyon lesz melletted.
2: Jó, csak mondjuk meg kell venned hozzá a telket, tehát azt azért tisztázzuk. Tehát, hogy nem az van, hogy itt én most úgy döntök, hogy itt a kertben itt felverem a házamat, és akkor itt
3: elérlek.
2: Bár egyébként Rolandék hátsó kertjében simán.
1: Jó, de a házon keresztül mászkálnál ott be.
2: Most kiraknál? Gondolom, igen. Ez a baj.
3: Roland Málasson.
2: Vennél a gyerekeknek egyet, olyan lehetek, mint egy nagy família.
1: Beszállsz a rezsibe?
3: Na.
2: A tiédben nem, de az enyémet megoszthatjuk. Na? És mi az, amit még el tudtok képzelni? Tehát, hogy én ezen kezdtem el gondolkozni, hogyha most már a házat is megveszed így, mert nekem nagyon sokáig az volt a mottom, hogy Temuról nem veszünk olyat, amit konnektorba kell dugni. De hát, hogyha már a házat is onnan veszed, amiben a konnektor van, akkor ezt újra kell élnem, újra kell írnom a dolgot, hogy mi az, amit onnan még megvehetnénk. Mert mondjuk most már az autók is onnan jönnek szépen lassan, de mi lehetne még ilyen mobilban, amit így szépen így összecsomagolsz majd, és megveszed olcsóbban, de most sokba kerül az életedben.
1: Hát, szerintem bármit megtudsz manapság már. Egyébként tudok olyan ismert magyar zenész, most direkt nem mondom a nevét, aki pont ilyen mobilházakkal seftel tudtam.
2: Tényleg?
1: Üzletel szépen. Na. Elegáns.
2: Azért, mert most megnézegettem a feleségem telefonján is a Marketplace üzeneteket, mert nálam mindig ilyen technikai dolgokat hoz elő, hogy vehetek szintét, laptopot, nem tudom én mit. Tudjátok, mi volt az első három találat, amit nála feldobott? Én nem hittem el.
3: Na.
2: Az első az egy papagáj volt, 200 ezerért.
1: Hülyének is
2: papagáj, de nem tudom. Aztán volt 45 ezeres bohóc cipő. Igazi antik darab. Nem tudom, tényleg nem tudom miért. És a kedvencem, amit a végére hagytam, de az szúrt szemet először, ezt ki is fotóztam, mert nem hittem el. Jegygyűrű. Egy nő egy használt jegygyűrűt próbált eladni 470 ezer forintért, és a saját kezén fotózta a dolgot.
1: Azért, na ennek is lehet egy háttér.
2: Mi a sztoria, úgy föl kéne keresni.
1: Az adásba kívánkozni, hogy miért akarja eladni a
2: jegygyűrűjét. Vagy lehet, hogy ugyanitt vennék műanyagot 2000-ért, úgyse veszi észre a pasi, és akkor lesz egy új iPhone-om, vagy mi a koncepció. De hogy ilyeneket simán lehetne, hogy mennyibe került a jegygyűrű, amit vettél, az tök drága volt. Lehet, hogy tudnál venni mondjuk olcsóbb összehajtogathatós.
1: Egy összehajtogathatós gyűrű. Most gondolj vele, hogy amit használtam 470-ért, vagy mennyire árul, hát ez mennyibe kerülhetett igazából.
2: Aha.
1: Ugye, azért az drága, az nyilván egy ilyen gyémánygyűrű.
2: Milyen király lenne mondjuk, hogyha csak úgy zsebre vághatnád a kocsidat? Nem kéne itt a parkolóval szívnod, kiszállsz belőle, összehajtogatod, behozod.
1: Az menő lenne, de el akarnám cipelni.
2: Képzeld el, ezt még el akartam mesélni, mielőtt ma kicsekkolunk. A feleségem mondta, hogy valamilyen egészséges nasit hozott valaki a gyerekfoglalkozásra, és hogy hajnal mennyire megszerette. És akkor kereste ő is, hogy akkor szerezzen ilyen egészséges nasit, hozott is haza, megkóstoltam, isteni, tényleg valami fantasztikus. Ettél már valaha banáncsipszet?
1: Ettem banáncsipszet.
2: Na de ez nem az a fajta banáncsipsz, mert így nem értettem, hogy hogy lehet ilyen finom. Tehát, hogy nem csak az a fajta banáncsipsz, amit így kiszárítják a banánt, és akkor egyed. Tehát nem csak a banán cukortartalmát tartalmazza, hanem nem tudom, mit csinálnak vele. De én nem hittem el, megnéztem a kalória tartalmat a hátoldalán. Képzeld el, az acskóban, és aztán lebontva 100 g-ra is, az acskóban 2000 valahány száz kalória van, hanem egészséges nasi. A 100 g-ban 1200 kalória van benne, ami utána néztem, körülbelül dupla annyi, mint 100 g nutellában. Én nem hittem el. Hallod, mi van ebben?
1: Igen, ez az, amikor egészségesnek tűnik, de aztán, hogyha kicsit jobban utána nézel, akkor rájössz, hogy azért ez mégsem.
2: Tényleg isteni, de mit csinálnak vele? És akkor így elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet csinálni a banánnal, hogy dupla annyi kalória legyen benne, mint a nutellában. És képzeld el, hogy egyrészt cukrozzák, másrészt utána még olajban kisütik.
1: Uh-huh.
2: Hallod? Ti érted, eszem a banánt, hogy fogyjak. Hallod, megettem három karikát, meg volt a napi kalóriabevitelem.
1: Az biztos, meg a napi cukorbevitelem is.
2: De hogy lehet benne dupla annyi, mint a nutellában? Az tömény csoki.
1: Igen, hát
2: meg ez olaj.
1: Igen, tehát ezért van az, hogy ami egészséges, az ugye cukormentes, és relatíve kevés kalóriát is tartalmaz. A banáncsipszet az nem fogja neked dietetikus javasolni, hogy azt tolja a szájba.
2: De ez most mindent visz. Tehát, hogy azt hittem eddig, hogyha a legdurvább kalóriatartalmú valamivel kell operálnom, akkor az a Nutella. És nem. És a banánból lesz durvább.
1: Várjál, és akkor kombináld a kettőt, a Nutellába látogatott banáncsipsz. Biztos, hogy nagyon finom, persze.
2: Tök jó lehet.
1: De beviszed egy komplet napi, hát nem a tiédet, nem, az én komplet napi kalória.
2: Hát én ezzel rögtem, hogy ettem három karikával, és aztán igazából lefolytott zérókolával még úgyis megvan a napi adag. Nagyon hát, durva.
1: Igen, mert nem tudom, hogy te mennyi kalóriát viszel be egy nap, én nagyjából ilyen 1500 körül.
2: Hát ez három karika banán.
1: Hát ez nagyjából egy pici Nutellával megtunkolva.
3: Kolumbiát, Bogotát egy bizarres küvőre rázta meg, ugyanis egy 34 éves nő feleségül ment egy csuklós buszhoz.
2: Imádom!
1: És ez a legnagyobb probléma Kolumbiában? Azért tudnék még egy-kettőt mondani.
3: Igen, én is.
2: De zseniális. Én nem tudod eldönteni, hogy a busz a szebb, vagy a hölgy. Uh-huh. Nem, egyébként semmi baj a hölgyel. Tök durva, ez a durva az egészben. Egy teljesen átlagos, kedves nőről van szó. Itt nézegettem a képeket. A busz is spéci.
1: A busz is tetszik?
3: Jó a fara.
1: Hát melyiket választanád?
2: Majd erről beszélgessünk még, de hogy ezt hagyták. Tehát, hogy kérlek, mesélj egy kicsit a sztoriról, mert itt nézegetem a hátterét a történetnek, és ez egy teljesen legális ceremónia. Tehát nem arról van szó, hogy ő egy maga megőrült, és azt hiszi magáról, hogy hozzáment a buszhoz, hanem őt összeadták egy busszal.
3: Igen, konkrétan. Tehát tetőtől talpig fehér mennyasszonyi ruhában és fátyolban állt a jármű sofőr ülése elé, hogy egy ünnepélyes szertartás keretében örökhűséget fogadjon élete különös szerelmének. A mennyasszony elmondása szerint a románc nem egy hirtelen jött fellángolás, ez fontos amúgy. Na. Az esküvőt egy éves együttjárás előzte meg.
1: Tehát ő sofőr? Hogyan kell együtt járni egy busszal?
3: Hát, hogy ráállt.
1: Vagy értem, hogy törzsutas. És hol ismerkedtek meg? Hát gondolom, hogy busz megállóban.
2: De és akkor látod magad előtt, hogy együtt oltárhoz gurulnak? Vagy hogy képzel, megfogja vissza pillantóját, és így oda sétálnak a paphoz, aki vitt egy tűzoltó autó, vagy mi?
1: Így belekapaszkodik. Igen.
2: Tiszta verdák szituáció.
3: Na, figyelj, egyébként nevetünk, de a szakértők rávilágítottak, hogy az eset hátterében egy létező, bár rendkívül ritka pszichés jelenség, a mechanofília áll, amely a gépek iránti mély érzelmi és szexuális vonzalmat jelenti.
2: Na hát, ja, hogy szexuális vonzalom is van, nem csak érzelmi kötődés?
3: Hát látod.
2: Igen?
3: Lisbeth elárulta, hogy a busz közelsége olyan lelki békét és stabilitást nyújt számára, amit a férfiak mellett sosem talált meg. Hát mondjuk ezt meg tudom érteni, de... De képzeljétek el, ami számomra a nagyon, hát hogy is mondjam, furcsaság erejével hat, hogy ő féltékenységet is képes érezni, hogyha a szerelőnek hozzá kell nyúlni a buszhoz.
1: Ja, mert hogy aláfekszik.
2: Hát meg amúgy is, az ő szerelme az ott van. De most játszol a gondolattal, tehát, hogy Kitty, akarod-e hites férjedül a 140-eset? És hogy azt, hogy mondjuk válaszolsz, hogy igen, és akkor te busz, akarod-e hites feleségedül nemes Kittyt? És akkor...
3: És az ajtók zárodnak.
1: De hogy miért, tehát hogy miben jobb ez a busz, mint a többi? Tehát ha itt mondjuk, érted, Tatabányán kimész, körbenézel, miért kivárod meg mondjuk a tízest és nem a négyest?
2: És várjál, itt nem egy szám, amit kinézed, hanem egy konkrét busz.
1: Tehát, hát ez az.
2: Mit tudom én, az XYZ rendszámú busz az ő szerelme, ergo, hogy ő vele időt akar tölteni, nem elég kimenni a busz megállóba, hanem meg kell várnia a párját.
1: Hát mindenkinek meg kell küzdeni azért az igaziért.
2: Látod magad őért. Előtt, hogy hívják itt volán busz van? Vagy itt mi a busz szolgáltató?
3: T-busz.
2: Bemész a T-busz vezetőjéhez, hogy elnézést, de én azt a buszt el akarom venni. És hogy megvenni? Nem, elvenni. Szombaton lenne az esküvünk, és azt mondja a T-busz vezetője, hogy oké, rendben, odaadjuk a buszt az esküvőre, földíszítjük minden, és onnantól az a busz a te párod, tehát kvázi nem kapod meg, de papíron házas vagy a buszunkkal. Uh-huh. Hogy ezt aláírja a T-busz vezető?
1: És addig elengedik Szabira, amíg mondjuk Nászút van? Ez egy jó kérdés. Hol mennek Nászútra? Hát nyilván busszal mennek.
3: Ahova visz a busszal?
1: A busszal mennek.
3: Igen. És figyeljétek, még egy kis záró gondolat.
2: És csak esküvő után szabad lyukasztani?
1: Más is vehet rá oda.
3: És bérletet is lehet.
1: Ez az, hogy egy bérletet valaki vehet még?
2: Milyen féltékenység, mikor felszáll rá a haverod?
1: Hát és nem tudja vezetni, akkor egy sofőrt föl kell ráengedni, nem?
2: Hát ő nem vezetheti, ő csak elvette. Tehát, hogy ő a busz szereti, nem a sofőrt. De nem az övé a busz, tehát nem viszi haza, az a busz még mindig szolgál.
1: Na jó, de hogy felszáll, érted, ha a szerelőre féltékeny, akkor a sofőrre nem, hát az belemászik. Irányítja, vezeti.
2: És minden nap fogdassa a váltóját.
1: Na hát az meg a másik.
3: Na szóval, amit itt fedzegettél egyébként, a fizikai intimitás az alkatrészek simogatásában és a tárgyal való együttalvásban merül ki.
1: Jó nagy hálószoba kell hozzá.
2: Csiklós busz.
3: Jaj. De várjál, a másik meg az, hogy ugye neki igazodnia kell ehhez a buszhoz, mert ez egy menetrend szerinti busz. Tehát nincs olyan, hogy ő... Tehát nem lehet vele egész nap. Tehát meg kell
1: várni. Hát miért? Hát most nálunk is ez van, hogy munkaidő után vagyunk együtt, érted? Igen. Tehát, hogy ez nálunk
3: de
1: is így
3: működik.
1: De
3: itt még van biztos hajnali járat, úgy
1: működik. Csak férek a hálószobába. Hát egy busz nem nagyon fér.
2: Te nem viszel el napi 200 nőt egy körre.
1: Ugye?
2: A busz meg hát ugye na. És mi az erotikus a buszon? Tehát mi az a, mert ugye itt azt mondja, hogy simogatja bizonyos részeit, meg még itt a szexuális vonzalomra
3: nem, is felé
2: a
3: figyelmet.
2: Hogy de mi az erotikus egy buszon?
3: Hát nem tudom.
2: A kipufogó?
1: A kipufogó? Hát lehet, hogy azt megkívánja, hogy oldalról, hátulról, a váltó, azt mondjuk tényleg lehet, a kormány, azt lehet tekergetni.
2: Vagy fölülsz rá, és akkor élvezed a kátyukat. Vagy nem, de nem tudom elképzelni a szituációt.
3: Lehet, hogy nekünk személyletet kéne váltani itthon.
1: Mondjuk lehet, hogy Kolumbiában azért ott. Na, tehát, hogy ott azért van egy pár embernek hasonló hobbija, mint egy-két magyar celebnek.
2: De hogy ezt engedték, megszervezték, megcsinálták. És itt van, amit a Kitty mondott, ez a mechanofília, ami tényleg egy betegség, meg egy diagnosztizálható betegség, de hogyha meg átfordítod a dolgot, akkor igenis lehetnek párhuzamok, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de biztos nektek is van olyan tárgyatok, amit mondjuk különleges becsben tartotok. Az a baj, én pont nem vagyok az a típus, aki simogatja meg puszilgatja az autóját, de férfiakról is tudok ilyen. ilyet, aki becézgeti, sőt megpuszi a kormányt, mielőtt elindul?
1: Igen, egyébként van olyan, aki szerintem nagyobb tiszteletet ad a kocsijának, mint mondjuk az aktuális párjának vagy feleségének. Meg egyébként tudunk olyan magyar celebhölgyet is, aki vonzódik a járművekhez, csak nem a buszhoz, hanem mondjuk a jachthoz. Tehát ez csak kicsit más.
2: De mondjuk, ha én nem lennék házas, elvenném a MacBookomat vagy az iPhone-omat? Hát nem.
1: Tel,
3: amúgy
1: igen!
2: Nektek van olyan tárgyatok, amit így babusgattok, becézgettek, vagy kvázi így el tudnátok vele képzelni a házasságot?
3: Nem.
2: Andinak ott a sokkoló. Na jó, akkor utolsó kérdésem, de tényleg, hogy szerintetek melyik a legszexibb buszjárat?
1: Várjál!
3: Ami elvisz oda, ahova menni akarsz.
2: Budaörsön vannak a kis elektromos buszok, azok nagyon szexik.
1: Azok már rájuk kívánsz? Jó, akkor te meg az ottani helyi busztársaságot keresd meg.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt! Olyan vidámat falatozósat reggelised. Buenos nachos!
3: Reggelised?
2: Reggelised. Reggelizőset.
3: Na, ébresztő. Ébresztő ezt most magamnak is mondom meg mindenkinek, hogy... Na!
2: Gyerünk, keljünk fel, igen, úgy, csináljuk meg, gyerünk,
3: szedjük össze magunkat, figyelj, ja. Asszociáció korán reggel, miből indultam ki először. Annyit hallok, mikor jövök be, hogy a Roland itt az Andinak mesél arról, hogy neki 2,5-szer akkora, mint egy átlagos embernek. És nem mertem belekérdezni, inkább bejöttem a stúdióba, és becsuktam az ajtót. Szóval, hogy erre indult a mai nap.
2: Megijedtél, mi, hogy a balherémről mesélek, vagy valami?
3: Na, szóval nem is akartam tudni ezt a dolgot, szóval ez volt az egyik. Elmondod, melyik szerved, vagy nem akar, F-fel kezdődik.
2: És tényleg? Mert
3: füle?
2: De ja, nem, ez egy régi egyszerű jött ki egy bölcsesség fogalm, és akkor azt kellett így kikapni, úgyhogy igazából ennyi. Ha nem. Más lenne, akkor tudod nap, mint nap dicsekednék vele.
3: Csalódást okoz a téma, így már ebben az értelemben. Jó, a másik, amit itt hallgattam, a Best of-ot, és előkerült, és eszembe jutott egy tegnapi SMS is, anya mesélte. Ugye beszéltünk erről, hogy akkor...
2: Ő is kap SMS-eket a műsorra reagálva?
3: Nem, küld.
2: Ja?
3: Ja, persze. Néha az ő számát mondom be, hogy családon belül maradjon. Amúgy volt egy ilyen családi helyzet, az nem tudom, megvan-e neked, hogy a régi Nokia telefonoknál lehetett ilyet csinálni, nem tudom, hogy a mai telefonoknál lehet-e, de biztos, hogy igen, hogy át lehet irányítani az SMS-eket, meg a telefonhívásokat is egyik telefonról a másikra.
2: Hát persze, hogy ne, hát az biztos, hogy élő dolog a mai napig.
3: Na és amíg ilyen fillérek voltak, meg ki volt számolva, hogy akkor mennyi pénzt költhetek el SMS-ekre, meg ilyesmikre, amikor karácsonykor átirányítottam apa telefonjára az enyémet, és akkor jött a sok boldog karácsonyt üzenet, és akkor ő válaszolt helyettem.
2: Jó, mert hogy ő lelkesen megtette, te meg nem tetted
3: volna. Persze, ki az most még egy Csaba ír, hát jó, hát és akkor...
2: Jó, de hogy egyébként neki nem volt, tehát azon nem gondolkodott, hogy éppen ki ír, vagy hogy nem ismeri?
3: Nem tudom, én ezzel lehoztam a karácsonyt, tehát ez szerintem teljesen jó volt ebben a formában. Szülinapokon még érdemes átirányítani. No, de nem ezt akartam, hanem hogy ő mesélte, hogy amikor ment egyszer Amerikába, azt kapta a 40. szülinapjára, hogy elutazhatott, és ott körbenézhetett, akkor volt olyan, hogy míg a repülőn ült, vannak ezek a katalógusok, amikből lehet parfümöt választani, meg kis felfújható repülőgépet, meg ilyesmi.
2: És körbedörzsölte magát a parfüm mintával?
3: És nem, az én lennék, hanem hogy volt ebben a katalógusban olyan, hogy megvetted a mobilházadat. Tehát már mire leszálltál, addigra vehettél magadnak házat Amerikába.
2: Ó, hát ez menő.
3: Mit szólsz?
2: Tök jó, hát még relatíve kevés embernek van így pénze, de akinek van és szeretne, az tök jó. Na, úgyhogy ezt kéne bevezetni ide haza is?
3: Ez csak most így eszembe jutott a Best of-ról, úgyhogy ebben a hangulatban indult a reggel, meg van még egy sztorim, amit el akarok mesélni mindjárt, csak nézzük már meg az úti jelentéseket, hogy ki mit mond. Ma le tudtam jönni a megfelelő helyen, tehát ma Bicskénél jöttem, és ott belezumoltam a térképbe, hogy az óbaroki lehajtóig vannak-e kamerák. Nem láttam én ott, tehát hogy még azért van esélyem szerintem, hogy megúszom ezt a büntit.
2: Ja, azt hiszem, Google Earth-en végigmentél a pályán, vagy mi?
3: Hát nem, a vazéban ugye nyitva volt a dolog, és ott miközben azt a kanyart bevettem, és a másik kezemmel éppen a kávémból szürcsöltem, a közben a harmadik kezemmel a mobilon zoomoltam, és SMS-t írtam, hogy minden rendben.
2: Ja, ügyes vagy. Na, figyelj, torlódás Tatabánya között az M1-esen, ezt látom. Furi, ilyenkor a reggel, de valami oka biztos, hogy van. Mindjárt nézem, hogy esetleg balesetről futott-e be bármiféle információ. Tisztítási munkát. Az volt itt, kérem szépen, az M1-esen, a Budapest felé vezető oldalon, az 59-es és 58-as kilométernél végeztek a tisztítási munkával, a külső sáv újra járható, feloszlóban van a több kilométeres torlódás, úgyhogy ez volt. Megtisztul az M1-es.
3: Feloszlóban van. Oké, mint meg annyi zenekar. Közben nézem itt Péter üzenetét, ő azt írja, hogy ha át tudom neki állítani ilyen átirányítottra a telefonját, akkor meghív egy kávéra. Úgyhogy kihívás elfogadva, challenge accept. Annyi, hogy akkor legyen írkávé. Azt mondta, nem vehetek igénybe külső segítséget, ezek szerint egyrészt égető neki a dolog, tehát hogy jó lenne, ha nem őt hívogatnák, másrészt pedig valószínűleg nem annyira egyszerű.
2: Úgy tűnik, igen. Na nézzük, hogy itt vannak velünk a Szágódor riportereink, itt van Gyula,
3: Egyesült,
2: Tata Herceghalom vonalon, szokásos káosz, kamionok mindenhol. Igen, Szőlősnél áll a sor a pályán, most árultuk el, hogy mi az oka. A Spár központ előtt mérnek a rendi éber őrei, úgyhogy ott Bicskén magasságában tessék akkor vigyázni. M1 Pestől Tatabányai közepes forgalom mellett jól autózható, ez pedig már Zsolt teszi hozzá. Pest irányába is jól halad a forgalom egyelőre. Hideg a reggel, az biztos. Mm-hmm. Kiértem, gyerekek, nem, Ezzel én már nem vagyok kompatibilis, ezt pont tegnap a grafikusunkkal, a Tomival állapítottuk meg, ő is mondta, hogy ő 12 fok alatt nem kompatibilis. Az időjárással nagyjából is egészében egyetértünk, úgyhogy hát én ha tehetnél, akkor most mennék egy ilyen 3 hónapos szabadságra.
3: De ez képest... Ehhez képest, amikor bejöttem reggel, itt ilyen fagy volt. Tehát Roland kabátban ült, és nyit volt az ablak. Nem is értettem, mi ez a pingvin üzemmód, tehát tőled ezt nem vártam.
2: Hát mert kell a friss levegő, tudod? Tehát, hogy valahol így kompromisszumot kötöttem önmagammal. 1000 éve házas vagyok, tehát megtanultam. Úgyhogy...
3: Mi a fagyos levegőt?
2: Nem, a kompromisszumkat. Jó volt, szépen lecsaptad, igen. Nem, a kompromisszumkat, és én magammal tudok kompromisszumot kötni, és csak utána az asszonnyal tudod, tehát ez már a 2.0-es verzió. Nem, szóval tényleg az volt, hogy gondoltam, hogy kell a friss levegő, viszont ha meg egyébként leveszem a Jackie-met, akkor fázom, tehát hogy én itt így kapádban ültem.
3: Hát igen, na, a Gyula írja, hogy ez a Best of ütősre sikerült a buszos mennyasszonnyal, igen, mi is nagyon jól szórakoztunk ezen. Sziasztok, szép jó reggelt, nekem le volt fagyva a kocsi, írja Mónika, és igen, most én is kint parkoltam, kint hagytam éjszakára az autót, és én is azt tapasztaltam, hogy az első másfél kilométeren csak ilyen foltokat kerülgettem, de aztán utána jó volt, lejött az ablakról az a valami.
2: Inkább az autód legyen fagyos, mint a szíved.
3: De szépet mondtál. 4 fok van, 16 lesz, tehát ma még úgy viszonylag visszamelegszünk. Még a holdacskaikont látom, ami egyébként durva, hogy ilyenkor milyen sötét van még oda künn, de ez majd szépen egy műsor közben átalakul, meg aztán lesz egy óráteljesítés, amikor megéreményünk lesz, de aztán megint visszabukunk, amit erről is le kéne állni. Mindegy, azt nézem amúgy, hogy esőt nem mondanak, már a szerdán lesz felhő, de ott se esik, tehát úgy látszik, az esőt még mindig nem kapjuk vissza, és brutál, hogy október 23-ai péntek az már jövő, tehát ma ugye van kiszámom 10 nap, október 13-a, tehát hogy már itt van október közepe?
2: Bizony, úgyhogy gyakukon a karácsony. Mindjárt jön Kevin.
3: Aztán május 1, készüljetek. Folynak a napok.
2: Igen, mindjárt itt van, tehát hogy tényleg karácsony, Valentin nap, március 15, május 1, aztán nyarolunk.
3: Na jó, azt nézem, itt Péternek tátom maradt a szája, vagy tátva. Mit ír?
2: Tátom 1 fok van.
3: 1 fok. Értem. Jó, képzeljétek el, tegnap végre nyélbe ütöttem az üzletet.
2: Na, ugyanis mit sikerült?
3: Eladtam egy régi laptopot, amit már nem használok. És egyébként jó állapotban, meg jó helyzetben, de már napok
2: óta... Pornót letörölted róla?
3: Ez nem a te laptopod, ez az enyém volt. Szóval kellett rá telepítenem, hogy legyen rá vevő.
2: Várjál, te ez egyébként nem egy rossz biznisz ötlet, hogy meghirdetsz egy laptopot csak úgy simán, meg meghirdeted úgy, hogy egyébként egy ilyen Covid best-of.
3: Hát egyébként most tök őszintén, tehát hogy akarnál olyat te venni? Tehát hogy a másnak a letöltött... De hát nem vagyok ebben biztos. Nem vagyok ebben biztos,
2: hogy
3: te meg akarnád venni egy másik férfitől. Igen, fúj. Na, figyelj
2: róla. És jobb oldalon is működik az egér, vagy csak bal oldalon?
3: Elkalandoztál? Gyere vissza! Szóval, hogy az egér nem kattok, hanem csattok. Na, hogy az van, hogy már napok óta egyeztetek az úrral, hogy akkor
2: az
3: már...
2: Az úrral ott fönt?
3: Ebből nem lesz történet. Rólad nem hagyja, hogy a végére jussak. Nem baj. De nyugodtan gyere, így még jobb. Szóval, hogy Attilával megbeszéltük ezt az adásvételi dolgot, de úgy soha nem ért rá, meg én se értem rá, meg bizony. És akkor végre tegnap ráírtam, hogy na, akkor most nyelbeütjük az üzletet. El is indultam, és elmondta nekem, hogy akkor oda megyek a Meki parkolóba, és akkor ő megáll az egyik ilyen töltőállomásnál, és akkor ott lesz mellettem egy Lexusban. Hát gondoltam, hogy ez biztos majd egy ilyen szép nagy autó, egyébként nem is tévedtem sokat. Megérkeztem a kis laptopommal, és így próbálom kinyitni az autóját, de képzeld el, hogy egy nagyon furcsa kilincse volt, hogy nem is volt kilincs rajta, tehát hogy ilyen hipermodern izé volt, és nem tudtam, hogy hova nyúljak, és már éppen, hogy beültem volna az autóba, és így kiszól az Attila, hogy elnézést, miben segíthetek. Ekkor láttam, hogy Attila kínai, és a hangja alapján nem annak tűnt. Kiderült, hogy beültem egy idegen autóba egy MacBook-kal. Miben segíthetek? A Meki parkolóban.
2: De megvette végül a csávó a laptopot?
3: Úgyhogy, amúgy én itt parfümöket meg MacBookokat árulok. Jó napot! Kínai szereti a technikát, látom.
2: Kicsi laptop kell.
3: Néztem, hogy nem erre számítottam, Attila, de hogy én miben segíthetek? Aha, szóval akkor ön nem... bocsánat. Viszontlátásra. És aztán megtaláltam Attilát egy másik autóban. Milyen estéje lehetett, nem? Képzeld el, beült el valaki a kis Becky parkolóban, ő csak ott töltött a napját, és parfümöt esetleg.
2: Szegény, hogy megijeltetett, hogy mit akarsz? Mert tudod, a legártatlanabb arcok, mint a teljeteket is ilyen jófiús külsőd van, az ilyenek szoktak lenni a sorozatgyilkosok.
3: Ja, simán elég.
2: Szegény. Ja, lehet, hogy... És gondolj bele, ott rosszul lesz melletted, szívrohamot kap, mert megijed, hogy meg akarod gyilkolni.
3: Mit lehetek volna kimenetelek? Tehát tényleg az egyik az, hogy akkor most mutassa meg a laptopot, hogyha már beült, mert ez lehetett volna egy kimenet. De hogy én meg legnagyobb nyugalommal, kis túlzással beültem mellé, tehát hogy úgy, mintha mindig is meg lett volna beszélve, tehát hogy két hely apró gyanúja nem volt az arcomon, ő meg nem értette, hogy miért ülök be mellé az anyósülésre. Miben segítetek?
2: De figyelj, hogy egy szimpla magyar srác lett volna, akkor simán összehet, hogy ő Attila, beül, szia, rá, itt a laptop. Ő.
3: Mindez este 9-kor egy Meki parkolóban a Kampónánál.
2: Hát... Kicsit ilyen titkos melegrandi feelingje van, de hát most az a más kérdés.
3: De úgy, még az is lehet, hogy ő vár valakit, nem?
2: Örülj neki, hogy csak ez lett a vége, és nem
3: gyorsan
2: más.
3: Gázba lép, lezárul az ajtó. Ez nem Lexus lesz.
2: Lehet, hogy meg egészen furcsa járással érkeztél volna.
3: Na, hát ennyit a tegnap estén Margójára. Ne csodálkozzatok, ha beülök mellétek az autóba egy parkolásra, inkább zárjátok be az ajtókat.
2: Igen, ez a tanulsága ennek a történetnek. Jaj, zseniális. Az a heted, az parádé tényleg ez a két heted. Na figyelj, mondjuk inkább el, hogy mivel foglalkozunk ma. Hát furcsa fóbia, ennek is lehetne egy neve. Ez nem tudom, az a Ádi fóbia.
3: Félsz, hogy Ádi beül random az autódba, amikor leparkolsz? Ez igen. Egy fóbia.
2: Igen, simán lehetne. Vannak furcsa fóbiák. Mondjuk ennek még pont nincsen tudományos neve, egyelőre legalábbis.
3: A fóbia?
2: Igen, ezeket fogjuk nektek egy csokorba szedni és elhozni, és akkor nyilván azt is átbeszéljük, hogy ki mitől fél például. És hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy Andinak van-e ilyen fóbiája.
3: Neked van?
2: Ilyet inkább ő vált ki.
3: Neked van fóbiád?
2: Fú, figyelj, én a patkányoktól írtózom.
3: Tényleg azt mondtad, hogy undorodsz tőlük, jó, de az úgy fóbia, hogy most azt mondom, patkány, akkor borzongsz?
2: Akkor nem, de ha meglátom, akkor igen.
3: Jó, én majd gondolkozom, mert nem feltétlenül csak állatoktól vannak fóbiák, ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak. Van például, annak is van valami neve, amikor ezt az anyagot, amiben csomagolni szoktak, az a hungarócell, talán annak a hangját valaki nem bírja elviselni.
2: Hát sokan nem.
3: A súrlódik.
2: Vagy a régi klasszikus iskolában, tudod, amikor valaki körömmel egy végighúzta a kezét a táblán. Na, annak is ilyen nagyon rossz hangja van.
3: Fogorvosi fúró. De és ezek még csak a hangok, de van olyan is, hogy mit tudom én, agorafóbia, tehát hogy valaki tömegtől fél. Tehát, hogy nagyon sokféle van. Itt ki fogjuk gyűjteni a legfurcsább fóbiákat.
2: Igen, aztán hozunk egy kis magyar sztorit, süvegről legyenesen, nem a várból. 8 éves sofőrt kapcsoltak le a rendőrök süvegen.
3: Zseniális fordulatok vannak benne, mert hogy ez a legény, ez anyai engedéllyel, tehát szülői beleegyezéssel vezette azt az autót, majd elmondom a teljes történetet. Kicsit átgondoljuk, hogy mit csináltunk mi 8 évesen.
2: Hát biztos, hogy nem autót vezettünk, igen. Meg, na mindegy, szóval a felelős szülői magatartásra hozunk egy nagyon szép ellenpéldát, mert hogy így egyébként nem szabad hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Aztán beszámolunk egy tegnapi eseményről, volt egy interaktív tábla átadó Tatabányán, a Váci Mihály általános iskolában. Ugye erről hozunk nektek egy pici összeállítást, ez egy picit komolyabb téma lesz, illetve lesz egyébként vendégünk is, mert hogy érkezik hozzánk a Komárom-Esztergom megyei egészségfejlesztési iroda vezetője, dr. Skrek Szappan Edit, mert hogy a merrák megelőzéséről lesz egy esemény, egy ilyen tudományos prevenciós rendezvény, mégpedig a Szent Borbála kórházban, úgyhogy ezt fogjuk a figyelmetekbe ajánlani, lesznek tehát azért komolyabb témák is.
3: Igen, és itt az tök fontos, hogy ez tipikusan egy olyan helyzet, egy olyan betegség, amit hogyha időben észlelnek, akkor elég jó esélyekkel legyőzhető, tehát hogy erről szerintem fontos lesz szót ejteni. Közben Gyula írja, hogy gyere Ádi kocsikázni, én nem ijednék meg, fizetheted a Meki számlát. Petrának megmutathatom ezt az SMS-t, vagy inkább ne? Jó, és lesz ma a slágervadászat, én vagyok ma a lövő.
2: Ma te vagy, igen, de...
3: A vadász?
2: Mondd azt, hogy nem hupikik-törpikik dalokat hoztál.
3: Én vagyok a vad? Vagy ilyenkor mi vagyok? Én vagyok a vad szabadon engedő? Vagy minek hívják azt, aki... Rám lősz?
2: Na várjál, nem. A te dalokra lövünk.
3: Te vagy a vadász. Te próbálod megfejteni, igen, hogy mi. Te lősz.
2: Te hozod a...
3: Én hozom a vadat.
2: Te vagy az erdész.
3: Jó, tehát én leszek az erdész a mai játékunknak. Hozok dalokat, és ugye megbeszéltük, hogy hupikik-törpikik best of-ra számítsatok.
2: Figyelj, esélytelenek vagyunk.
3: Hallod, tegnap gondoltam, hogy megúszom a dolgot azzal, hogy megkérem a mesterséges barátomat, hogy írjon ismert dalokból dalrészleteket, és azokat én majd csak felolvasom, hogy ne legyen annyira melós a dolog. Erre kiderült, hogy ez jogi alapon nem írhat le nekem dalszövegeket, tehát fogta és átírta a dalt valami kreatív hasonlóra. Ha ebbe belesétálok, akkor elviszlek titeket egy irányba, de nem, végül nem ez lett.
2: Jó van, na kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből.
3: Egy ötletem van, konkrétan van, egy régi nagy slágert fogok újra eleveníteni, ami rajta volt a Coca-Cola Beach House válogatás lemezemen.
2: Na ennyit az Ádi zenei tájékozottságáról. Jó van, na figyelj, ha az van benne, hogy álljál jó kokocsámból, akkor rájövök.
3: Nem, sokkal jobb lesz.
2: Inikomananerej, nem?
3: Ez hihetetlen, hogy ezt fejből tudod a mai napig, ez a fölösleges tudások tárházában, ez bőven elfér. Van-e nagy kozsófóbia?
2: Szerintem igen, létezik. A Chris Rudy fóbián még gondolkozom, hogy az vajon
3: Rudy
2: mennyire.
3: Fóbia?
2: Rudy fóbia mennyire
3: olyan
2: valós.
3: Olyan szerintem van?
2: Azt lehet, hogy van, igen. Na, hogyha nektek pedig van közlekedési infótok, akkor ne tartsátok magatokba, gyorsan rálesek az élő térképre, mert ugye itt az M1-esen volt egy torlódás, most már úgy tűnik, hogy ez tényleg szépen lassan feloszlik, mondjuk tisztították az M1-est, még némi nyoma van, de egyébként komoly fennakadással már nem kell számolnotok. Minden egyéb jöhet SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk...

Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Útlezárás lesz Esztergomban. Október 17-én rendezik meg a Roma Büszkeség és Méltóság napját Budapesten. A mikrofon mögött Hittaler Andráját hallják, jönnek a részletek. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Tájékoztatta az Egészség hídja összefogás az egészségért a Mellrák ellen egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a betegmell kezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendelkezés szerint a kétoldali emlő eltávolításának és vagy helyreállításának elszámolhatósága feltételekhez kötött. Esztergomban a mai napon 8 órától október 16-án pénteken 16 óráig forgalomkorlátozó süllyedő oszlop telepítése miatt lezárják a Berényi Zsigmond utca dzsámi előtti szakaszát. Az utca kis szélessége miatt a munkálatok 4 napja alatt az esti órákban sem lesz lehetőség az áthajtásra. Kérik az arra közlekedők türelmét és megértését. Október 14-én szerda délelőtt 10 órakor a Tatai Református Gimnáziumban Jakus Sándor festőművész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket. Megnyitja Kövesdi Mónika művészettörténész. A tárlat november 20-áig tekinthető meg tanítási napokon 8 és 16 óra között. Október 17-én rendezik meg a Roma Büszkeség és Méltóság napját az ahhoz kapcsolódó felvonulás keretében Budapesten, tájékoztatta a Roma Sajtóközpont hétfőn az MTI-t. A rendezvényen meghirdetik a Van egy ajánlatunk, közös hazát csak együtt építhetünk című kiáltványt, amelyben a Roma mozgalom tagjai érdemi együttműködést ajánlanak Magyarország demokratikus szereplőinek, tartalmazza a közlemény. A rendezvény résztvevői a Blaha Lujza térről vonulnak a nyugati pályaudvar melletti Puczi Béla térhez, ahol beszédek hangzanak el és zenés programot is tartanak. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy minél színesebb öltözékben érkezzenek.
0: Időjárás.
1: Ma a napos idő mellett többször megnövekedhet a felhőzet, de megyénkbe csapadékot nem jósolnak. Délelőtt 6 és 10, délután 13 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Johnnal I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, szevasztok, 7 óra 5 perc, indítjuk a Buenos Morgan második óráját, akkor, amikor már az M1-esen újra ott van az a gyönyörű szép sárga csík herceg halomtól, tehát az egy szakaszos lassulást jelent, és azt látom...
3: Inkontinens sofőrök az úton akkor, ugye?
2: Úgy, azt, igen.
3: Jó reggelt.
2: És azt látom, hogy környén a templomnál megint beállt, ami beállhatott, az a forgalom.
3: Uh-huh. Jó, hát mindezt 4 fokban tesszük, már ugye a beállást, és 16 fokban tehetjük majd a későbbiekben. Tehát, hogy ennyi lehet a változás. Legyen ez a fokmérője most a dugónak. Jó, ne azt nézd, hogy hány percig állsz, hanem hogy hány fokot melegszel, amíg állsz a dugóban. Ez egy új irány.
2: Ez jó amúgy, tehát ez tetszik. Én alapvetően támogatom, hogy azt mindig úgy álljunk a dolgokhoz, hogy félig tele a pohár. Tehát ez optimista szemlélet. Na, hát kint hideg van, bent vagy a kocsiban, remélhetőleg van elég üzemanyag, tehát nem azt mondom, hogy beindítod. És az ott maradsz.
3: Ez a félig teletökön, vagy félig üres? Tehát, hogy ezt így kell földolgozni az ilyen jellegű problémákat. Közben ez már nap, vagy ez már, erre már mondod, hogy kisütött, vagy mit mondasz erre? Tehát már világos van, de napot nem láttunk. Ez mi?
2: Ez ne, ha a húst így sütik ki, akkor az még médium se lesz, szóval, hogy ez még úgy semmi. Jó, pislákol, de... pislákol a remény fénye.
3: Oké, tehát pislákolás van kint. Itt tartunk.
2: Az, pislákolás, igen. Az van. Na, úgyhogy...
3: Pössentette egyet a nap.
2: Azt igen. Na, szóval egyelőre még egy picit ilyen borús az idő, de egyébként relatíve napos időt mondanak már, nem? Te azt láttam volna.
3: Úgy, nem tudom, mert még a holdacskaikon van itt, tehát hogy nem akarnak frissíteni nagyon. Azt látom, hogy 7.02 a napkelte. Igen, azon már túl vagyunk, mert 7.06 van. Aha. Igen. És megyek előrébb. Volt. Megyek előrébb, napsütés, végig napsütés.
2: Na, jó időnk lesz ma, tessék kiélvezni, ki lehet mozdulni, csak azért kicsit rétegesen fel kell öltözni. Mivel várunk titeket a ma reggel során? Itt
3: mivel
2: ugye...
3: fizetést kapunk érte.
2: Ennyi, köszönjük szépen, úgyhogy zerélünk. Na, fóbiákat hozunk nektek, kérem szépen, ebben az órában biztos, hogy beszélünk majd nem csak a pókoktól való félelemről, hanem sokkal extrémebb dolgokról is. Ugye tegnap nem a fóbiáról volt szó, hanem a filiáról, a mechanofíliáról, úgyhogy most hozzuk a másik felét a fóbiákat.
3: Igen, marha jó lesz a téma, tényleg nagyon különleges fóbiák kerültek elő, amikkel foglalkoznunk kell. Meg fog lepni ezek közül néhány szerintem titeket is, hogy akkor beszélünk fóbiáról, hogyha valamire a reakciód az már aránytalanul bénítóvá és tartósá is válik. És például van léggömbfóbia is, ez egyik legkülönlegesebb, amiről én tudok, majd mesélek egy személyes történetet.
2: Akkor, hogyha egy ilyen ijesztő bohóc kezébe van, mint mondjuk az azban, akkor azt, hogy meg tudom érteni.
3: És hogyha mondjuk zalatnai cini blúz alatt van, akkor az fóbia, vagy nem?
2: Figyelj, attól függ, hogy akar pénzt kölcsön kérni, vagy nem, mert ha nem, akkor annyira nem félek tőle.
3: Jó, na erről beszélgetünk például majd, és én már készülök arra, hogy a következő órára a slágervadászathoz megfelelő dalokat tárjak majd elétek. Én ezen izgulok a legjobban, mert még soha nem voltam vadőr, még soha nem voltam erdész ebben a játékban, tehát még soha nem voltam én, aki kiengedte a vadakat, úgyhogy ez is izgalmas lesz. Most viszont október 13-án, az év 286. napján boldog Ede névnapot, képzeld el, az én apukámnak a második neve Ede, illetve az én nagypapám is Ede volt, úgyhogy Isten éltesse az Edéket, mondjuk úgy másodlagosan apát.
2: Igen, meg a Kálmánok is ünnepelnek, hát közülük nem mindenki, mert aki ilyen Filip művész neven fut, ők mostanában annyira nem ünnep. Szerintem Margaret Thatcher, egykori brit miniszterelnök, 1925-ben született.
3: Paul Simon 1941-ben, őt a legtöbben szerintem a Simon & Garfunkelből ismerik, és 85 éves.
2: Aztán, őt nem tudom kicsoda, úgyhogy mondom Ashantit, mert ő legalább tudom, hogy a Nelly felesége, amerikai R&B énekesnő, 80-ban született.
3: Jó, életkort nem illik mondani, de egyébként szerintem ő is sokkal fiatalabb, vagy fiatalabbnak tűnik. És aki már nincs közöttünk, és ma szülinapos, de nem írtam ide, a Mari Zsuzsi 2011-ben hunyt el, de ő is ezen a napon született. Világnapok, jeles napok. Kicsit átvariáltam a sorrendet, hogy az szerint menjünk, ahogyan te szereted, mert ezek neked fontosabbak mindig, és szerintem tök jó világnapok vannak.
2: Például a természeti katasztrófák kockázatának csökkentésének nemzetközi napja.
3: Én a következőre gondoltam, de ahogyan érzed, ma van a melltartó nélküli nap. No Bra Day. Van rajtad melltartó ma?
2: Hát ma épp nem.
3: Tehát ma ünnepled, jó, teljesen jó. És megvan a férfi verziója is, tehát míg a nők ma lazulnak, nem tudom, hogy direkt ér össze ez a kettő egy napra, de ma van a nemzetközi öltözki nap, a Suit Up Day, ez ugye az Így jártam anyátokkalban Barneytól származó ünnep, és egyébként tökre beívódott a köztudatba annak ellenére, hogy egy szitkomból jött elő, ma öltönyben kell lennünk férfiak. Nők melltartó nélkül, férfiak öltönyben.
2: Hát azt hiszem, hogy ezt szerintem nálunk senki nem tartja.
3: Hát de higgyük már, sem. Hogy abban vagyunk, nem? Mert most a hallgatók miért ne hihetnék?
2: Jaj, értem, igen. Kényeztesd magad nap van, mindenki gondoljon, amire akar, illetve a bolondos mondások napja. Na, ez utóbbit azért ünnepeljük.
3: Jó, rendben. A kényeztesd magad nap is meglepően egybeér a melltartó nélküli nappal, nem? Tehát, hogy vannak itt összefüggések szerintem a világnapok történetében.
2: Némi okozati összefüggés, és ez a kettő között, igen.
3: Hát mondjuk nekem az öltöny, értem szépen mindent, tehát kényeztesd magad, mert drága, meg ilyenek, de hogy... Nem feltétlen a kényelmet juttatja eszembe, bár azért az ilyen ünneplőgatják, azok az öltönyözadott nadrágok, azok eléggé kényelmesek tudnak lenni, már ilyen macinaci kategória.
2: Szerintem a férfiaknak határozottan jól áll az elegáns megjelenés. Én legalábbis ezt képviselem, ezt az álláspontot, hölgyek meg lehet erősíteni.
3: Ezért nem viseled.
2: Aki egyetértene. Egyébként szeretek elegánsan öltözködni, csak egy a hétköznapok során nyilván azért ez egy picit kényelmesebb. Elkezdődött a Fehérház építése 1792-ben, ezen a napon.
3: Megszületett a Paddington mackó. Nálunk annyira nem ismert vagy nem népszerű, de azért szerintem most már, hogy így könnyen utazgatunk, így azért közelebb került hozzánk is. 1958 óta létezik egyébként. Lekvár imádó medve, a Paddington könyvek sztárja, világhírű lett.
2: Aztán repülőgép zuhant az Andokba 1972-ben, ugye amerikai focisták utaztak azt hiszem rajta, a Hótársadalma című film dolgozta fel, egy nagyon tragikus és erőteljes történet.
3: Van egy új verziója is, azt hiszem a Netflixen, nem annyira régen néztem meg, és eléggé jó film, tehát az új verziója is nagyon klassz. 1983-ban indult el az első amerikai kereskedelmi mobiltelefonos hálózat, Chicagóban egyébként, a mobiltelefon elterjedésének talán az egyik legfontosabb mérföldköve.
2: És először történt meg, hogy az amerikai hadsereg delfineket vetett be. A Perzsa öbölben történt mindez 87-ben.
3: Igen, együtt úszkáltak velük a katonák, mert jó buli volt, és egy kicsit javította kedélyüket. Nem, amúgy ez a születésem éve, és képzeld el, kémkedésre használták őket, a haditengerészet katonai célokra használta fel őket.
2: Hát ki gyanakodna, ez olyan, mintha mit tudom én, Yorkik lennének a rendőrkutyák.
3: Még jobb, szerintem az elefántokat be lehet nevetni, mert azoknak tök jó a memóriájuk. Tehát nem tudom, egy tárgyaláson feltűnne neked, hogyha megjelenne melletted egy elefánt. Gondolnád, hogy be van mikrofonozva?
2: A kém elefánt, ugye, mert úgy lazán elbújik a porcelánváza mögé.
3: Igen. Bányászvárosról lévén szó, egy ünnepi dolog, 2010-ben 33 csilei bányászt mentettek ki, akik 69 napot töltöttek a föld alatt, mint egy 700 méter mélységben. Ez egy olyan sztori, nem? Kicsit olyan, mint a repülőgép, ami lezuhan, hogy itt már minden reményt elvesztesz, hogy pont, hogy nem, és azért éled túl.
2: Szerintem inkább az utóbbi. Tehát, hogy
3: 69 nap.
2: Anélkül egy ilyet nem lehet szerintem átvészelni, illetve Bob Dylan irodalmi Nobel-díjat kapott 2016-ban, pontosan 10 évvel ezelőtt.
3: Az se semmi.
2: Úgyhogy ezek kötődnek ehhez a naphoz, és hogy ti mit várhattok a mai naptól, nem sokára az is kiderül, hozzuk nektek ugyanis a horoszkópot.
0: Ha elkap a ritmus, többé nem ereszt. Forrás Rádió, mindig veled.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 3:48 után már is eláruljuk, kinek milyen napja lesz. Ma váratlanul valaki kikéri a véleményedet, kedves kos, és meglepően sokat ad majd rá. Milyen gazd dolog ez tőle. Estére pedig iktasd be valami spontán programot, mert hogy most jót tesz a rögtönzés.
2: Bika, egy apró kényelmetlenség végül egy sokkal jobb megoldáshoz vezet, ma különösen jó érzéked lesz ahhoz is, hogy kiszúrd, mire nem érdemes pénzt költened.
1: Na látod, majd okkal lehetsz smuci. Egy fél mondatból érdekes beszélgetés, akár egy új ismerettség is kialakulhat, kedves ikrek jegyű, kivéve, hogyha ismeretlenek kocsijába akarsz beszállni, meki parkolóban. Ne akarj ma mindent előre megtervezni, a nap legjobb része érkezik. Na, mondom én.
2: Én vagyok a legjobb része a naptak. Rák, valaki olyannal, illetve valaki olyan dologgal kereshet meg, amiről azt hitted, már rég lezárt ügy. Most viszont könnyebben teszel pontot a végére, mint korábban, kedves Rák.
1: Ma te lehetsz az, kedves oroszlán, aki feldob egy kissé unalmas társaságot, vagy megbeszélést. Egy jó poénod ráadásul még később is visszaköszönhet.
2: Szűz, valamit ma sokkal gyorsabban megoldasz, mint amennyi időt előre rászántál. A felszabaduló időt ne töltsd újabb feladatokkal, járj egy kis semmittevéssel.
1: Egy döntésnél most ne azt keresd, kedves mérleg, melyik a tökéletes választást, hanem azt, amelyikhez igazán kedved van. Este egy régi kedvenc zenét különösen jó hangulatba hozhat.
2: Skorpió, ma könnyen kiszúrod, ha valaki csak kerülgeti a lényeget. Egy jól időzített kérdéssel gyorsan kideríthetted, mi van valójában a dolgok hátterében.
1: Változtass ma valami egészen aprót a megszokott rutinodon, kedves nyilas jegyű. Más útvonal, más ebéd, vagy más sorrend is elég. Meglepően frissítő hatása lesz, desszertet veszed először, vagy valami ilyesmi.
2: Csináld meg, Bak! Egy feladat, amit már napok óta tologatsz, ma végre lendületet kaphat. A legnehezebb része csak az első 10 perc lesz.
1: Ma egy furcsának tűnő ötleted lehet a nap legjobb húzása, kedves vízöntő. Ne hagyd, hogy mások első reakciója eltántorítson tőle.
2: Halak, valaki ma egy kedves gesztussal okozhat neked meglepetést, viszont azt egyszerűen nem kell nagy dologra gondolni, egy üzenet is elég lehet. Tetszik nekem ez a kis változtatás, amit mondtál, ugyan nem vagyok nyilas, de ezt lehet, hogy kipróbálom. Az is jó, amikor édeset, sósat így kevergez, desszerttel fogok ma kezdeni.
1: Na, jó van, kíváncsi vagyok. Én meg azt fogok ülni mellett, azt végig fogom nézni. Ami pedig az óra második felében jön, azok a fóbiák, nem csak ilyen egyszerűek, hogy mit a arachnofóbia, ugye a pókoktól való félelem, vannak sokkal extrémebbek is, ezekről fogunk beszélgetni természetesen Andival együtt.

0: műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Buenos Morgues! Hangos és nem normális. A Forrás Rádióban ma is a te kedvenceid szólnak.
1: Hi,

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
5: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 5 perccel járunk fél 8 után.
1: Hello.
0: Egyből megemeltük itt a stúdió vizuális színvonalát, kérem, mert hogy csatlakozott Andi. Hello.
2: Hello, sziasztok.
1: Menő a hajad?
0: Köszönöm. Én is akartam mondani, de nem ilyen színű volt ez még tegnap, nem?
1: De nem az Andi,
2: tegnap is ilyen színű volt.
0: Tényleg?
1: Nem az Andi, tiéd. Ja? De én tegnap nem láttam Andit, én tegnap direkt nem néztem meg. Én ilyenkor mindig megvárom, hogy azon a napon lássam először, amikor műsorba kerülünk.
0: Egy picit, nem tudom, lehet azért, mert hogy ilyen világos felső van rajta, ilyen én élénk rózsaszín, és lehet, hogy ezért tűnik sötétebbnek, nem tudom, a kontraszt valahogy jobban kijön. Kérem szépen. Fóbiákról beszélgetünk, neked van fóbiád? Azon kívül, hogy az idegesítő rámenős pasik talán egy kicsit idegesítenek, ezért nem tudom.
2: Igen, vagy az is ilyen, egyfajta fóbia.
0: Az olyan pasik, akik ilyen, hát nem tudom, mi az ilyen csicskafóbia, vagy nem tudom, minek nevezzem.
1: Mindenkinek vannak fóbiai, nem? Ezt valahogy meg kéne határozni, ez a csicskofóbia?
0: Csicskofóbia, igen. Az ilyen szerencsétlen pasikat ő nem bírja.
1: Nekem pufóbiám van. Zavar, hogyha elhízom.
2: Pufófóbia.
0: Hát neked azért, mert hogy te alapvetően kövér kisgyerek voltál.
1: Igen, de hogy azért egy gyerekkorunk is meghatározza.
2: De azt szerintem azért az esetek többségében zavarja az embereket, ha elhíznak, nem?
1: Tehát, szerintem többséget igen egyébként. Neked így elsőre fóbiából mi jut eszedbe?
2: Arachnofóbia.
1: Nekem
2: az van.
0: Na, én a patkányokat nem bírom. Én azok több, fú.
2: Én azokkal inkább el vagyok, mint a pókokkal.
0: Meg nálunk például, tehát a feleségemnek például a sáska, az egy ilyen, hogy meglátja, és fut a sáskát.
2: Hát az elég gusztus dolan, amúgy, igen.
0: Azt azonnal el kell távolítani.
1: Oké, ahogyha mondjuk a másikon lenne egy olyan állat, amitől undorodtok, tehát mondjuk a Rolandon lenne egy pók, az Andi meg lenne egy patkány, akkor szerintetek melyik kötök szabadítaná meg a fölösleges lénytől a másikat előbb, hogy az életét mentse? Roland, te messziről nézni, de hogy szépen elhalvány Andi szeméből az élet? Nem, vagy leszednéd róla a patkány?
0: Le. Én így megragadnám így a farkát, és így elhajítanám a francba. Persze úgy, hogy ne essen bántódásra, jó állatvédőknek üzenem.
1: Andi ugyanezt csinálná, hogyha Rolandon pók lenne. Megragadná a farkát, és...
0: és elhajítaná messzire, igen. Hát, ez jó.
2: Na jól oda csapnék egy újságot.
1: Mentenéd?
2: Leszoktam szedni amúgy, igen, a pókot. Mármint, hogy így csak így epöckölni.
0: A pókot menteni.
1: Valószínűleg valami kemény tárgyal ütne oda, szerintem. Nekem ez lenne a tippem, jó?
0: Hát mert akkor már a kellemeset a hasznossal, ugye? Igen.
1: Néhány érdekesség, de először határozzuk meg a fóbiát. A hivatalos definíciókban valami ilyesmi van, hogyha a reakciód valamire aránytalanul bénítóvá vagy tartósá válik, akkor beszélhetünk fóbiáról. És húzzunk majd különleges fóbiákat, meg le is tesztellek titeket, de van néhány érdekes tény, ami ezzel kapcsolatban kiderült. Például képzeljétek el, hogy kiderült, hogy bizonyos félelmekre már evolúciós okokból nyitottabbak vagyunk, másokra pedig kevésbé. Tehát kutatások kimutatták, hogy például a csecsemők erősebb testi reakciót váltanak ki, hogyha pókok vagy kígyók képeit nézik, mint például, hogyha halakét.
0: Akkor ez valahogy lehet, hogy így belénk van kódolva.
2: Nem olyan szépek, tehát, hogy... azért szerintem, mert mondjuk az, hogy... egy némelyik hal sem olyan szép, de hogy azért kicsit kellemesebb látvány, szerintem a látvány miatt.
1: Igen, tehát nem az van, hogy genetikailag bennünk van az, hogy az emberek évezredek, vagy nem tudom, nagyon régóta félnek és több bajt okoztak azok a bizonyos pókok és kígyók, mint például a halak?
0: Én bennem is, nekem is ez jutott eszembe. Lehet, hogy az is rátesz maga a látvány is, de lehet, hogy ez így belénk van valahol.
1: Igen, vannak
0: kódolva.
1: Kedves és szép dolgok, amik ölnek.
2: Hát igen, egyébként.
1: Igen, a kedvestől elbizonytalanodott, de igen. Jó, ez például egy tök érdekes, de nyilván a tanult része is bejön a pakliba, sőt, a megfigyelt része is, mert mondok mind a kettőre egy példát, ha te azt látod, hogy a szüleid rettegnek, mit tudom én, a körtétől, akkor te is félni fogsz a körtétől. Mondhattam volna megint pókot, csak úgy unalmas lenne. Illetve a másik, ami pedig a tanult, hogyha például megharap egy kutya, akkor utána kialakulhat akár egy életre szóló fóbia az egészből, mert neked van egy reakciód, és igazából annak hatására életed végig félsz a kutyáktól.
2: De jó, mondjuk igen. Ezt alá tudom írni, hogy félek az olyan típusú kutyáktól, ami megtámadott például.
1: Aha.
2: Nem feltétlenül úgy félek, hogy elkerülöm őket, mert megsimogatom őket, meg szerintem cukik, meg minden. Mármint, hogyha idegen kutyáról van szó, mert a sajátomról lenne szó nyilván nem, mert amúgy meg szeretem azt a kutyafajtát, csak mégis, ahogy simogatom, van bennem egy ilyen kis rossz érzés, hogy mi van, hogyha megtámad.
0: Igen, tehát,
2: hogy
0: ilyen,
2: igen, viszont más kutyákkal, másfajta kutyákkal nem vagyok így.
1: Nektek
2: érdekes.
1: Van egyébként rossz élményetek a saját nagy fóbiátokkal kapcsolatban? Vagy ez ilyen tanult dolog? Tehát például volt rossz patkányos sztorid? Vagy Andi téged csípett már meg pók?
0: Nem, én simán csak undorítónak találom.
2: Engem már csípett meg pók, meg egyszer volt egy olyan élményem, hogy hogy a plafon tele volt ilyen kis pici pókokkal. De tele volt az
1: egész. De tényleg volt, vagy ezt álmodtad?
2: Nem, ez tényleg megtörtént. Éjjel 10 óra volt, és akkor így elkezdtem ugye porszívózni a plafont, a szomszédok legnagyobb örömére gondolom, de másképp nem.
0: És ez otthon?
2: Otthon.
0: De ez hogy?
2: Otthon. Nem tudom, szerintem valahogy így kikelt valahonnan. Éppen
1: egyébként nagyon szemét állat, tehát a ismerőseim vittek haza karácsonyfát, úgyhogy volt rajta egy pókfészek, lerakták, és ez így egyszer csak szétrobbant, és kis millió ezer pók szétszaladgált. Tehát, hogyha egy pókfészek pont ott van, és az berobban, akkor ott történnek dolgok.
0: Lehet, hogy egy ilyen után én is arachnofóbiás lennék.
1: Neked nem volt olyan, mit tudom én, hogy egy patkány kimászott alulad a WC-ből?
0: Ne, fú, te még ne, ilyenek, ne is emleges, nem. Olyan volt, hogy lépcsőházban láttam, mert hogy egyébként lent a pincében volt, és akkor így átfutott így előttem keresztben. Hát az bőven elég.
1: De milyen érdekes egyébként, hogy mindannyian elsőre így az állatokra asszociálunk. Nekem a skorpió. Tehát amikor voltam Albániában, és mondták, hogy ott a skorpiók lehetnek, és hogy nem kell aggódnom, mert hogy az első csípés az nem öl meg, csak egy órára lebénít, hanem ott a másodikat kell kivédeni. De kérdem én, hogy bénultan, habzószája fekve a földön, hogy védem ki a második skorpió csípést? Tehát, hogy mindegy, de hogy nekem is ilyen állatos, de van nagyon sok másfajta fóbia is, és majd lehet, hogy nekünk is beugrik egy csomó.
2: Van.
1: Nekem reggel például kapásból beugrott az a csomagoló anyag, tudjátok, aminek ilyen hülye hangja van, mi az hungarocell, ami, yeah, hogyha dörzsölődik, akkor az például egy ilyen, de nekem például van a banánevő fóbiám, amikor más eszik banánt, és nyitott szájjal, és hallom azt, hogy a fogai összekattannak, de közben cuppog is, és a banánhang, tehát hogyha valaki
2: hogy
1: mellettem...
2: Hogy lehet egy banánt? Vagy a Roland így eszi a banánt is ezért, mert hogy ő szokott.
0: Én szoktam banánt enni.
1: Nem, ez nem a Roland. Nekünk családban van cuppogva, nyammogva, fog ütköztetve banánevünk, és én az nekem egy olyan hang, ami valahogy minden rossz hangot ver. Nem? Nektek nincs ilyen?
2: Lábfóbiám van nekem.
1: Tényleg? Mi, hogyha megrúg, igen, akkor...
2: Nem szeretem, ha mezit lehozni.
1: Már hogy a mezitláb hozzád érnek.
2: És nem szeretem a lábakat se.
1: Azzal így... nincs bajod, hogyha valaki mezitláb van mellette, de ha hozzád ér a mezitláb, akkor igen, van a baj.
2: Igen. Ha idegenről van szó, akkor mindenképpen.
0: Ilyet én még nem hallottam.
1: De lábból felismered, hogy idegen? Tehát ha csak egy láb jön felé, akkor
0: csak
1: tudod?
0: Csak a lábat látod.
1: Kéti lábát megismered? Egymás felé rakjuk Roland, meg Kitty lábát, tudod?
2: Biztos, hogy tudnám.
0: Menjünk leborotvágyunk, jó, csak biztos, hogy menjünk.
1: Meg a Kitty-t is.
2: Meg kifestjük azért, hogy nehezebb legyen ösztönzni.
0: Ah, de is sem volt.
1: Tényleg lábfóbia? Neked semmilyen? Neked is biztos van valami.
0: De hangra nekem a... Tudod mi, amikor, ezt mondtam neked, még Andó suliban alakult ki, amikor valaki a körmét így végighúzza.
2: Ja, de jó,
0: attól nagyon kivagyok.
1: Meg a fogorvos, igen.
0: Igen, az annyira nem, de egyébként más ilyen hang, hát olyan valami idegesik, de amitől így ráig kirázza a hideg, olyan szerintem nincs.
1: Na hát figyeljetek, ebben az egész helyzetben a valós megoldás az állítólag az expozíciós terápia, tehát hogy igazából szakemberek végzik ezt, és fokozottan biztonságos körülmények között engednek téged bele abba a környezetbe, tehát hogyha mondjuk valakinek pókfóbiája van, akkor nem ajánlják azt, hogy akkor most ugorjon be pókok közé, mert lehet, hogy szívrohamot kap, de szakember azzal, hogyha szembesít a félelmeddel, a fóbiáddal, azzal állítólag tud belőle szabadulást hozni, ezt mondják itt a legtöbben, és még egy dolgot akartam kiemelni, ottan hozok nektek teszteket, ez pedig a lufifóbia, mielőtt itt belemegyünk a különbözőkbe, mert erről van egy sztorim, és itt a cikkben is kiemelték, hogy a lufifóbia az egy komoly dolog. Képzeljétek el, hogy az öcsém feleségének van egy olyan barátnője, aki kijelentette, hogy ő nem megy el az esküvőre, hogy ott lufi lesz. És ez nem egy ilyen hiszti, hanem frankon fél a lufitól, és a lufifóbia az úgy működik, hogy a tudat, hogy bármikor kidurralhat a lufi.
2: Aha.
1: Az a félelem az, amit nem bír elviselni, hogy bármikor történt a baj, és frankon nem lehetett lufi, eszembe az öcsémék esküvőjén sem, hogyha meg akarták hívni ezt a valakit.
0: Az nagyon kemény. Mondjuk a bohóc fóbiáról hallottam, másodott is, hát ismerek olyat, akinek van.
2: Én nekem nem fóbiám van, hanem én félek a bohócoktól. Mármint, hogy nem szeretem
1: hát
2: én se
1: kevés
2: őket.
1: Ugyanaz, de miért?
2: De, ja, nem,
1: volt
2: nem
1: rossz
2: szeretem
1: sztorit?
2: Őket. Nem, egyszerűen nem. Nem ijesztőek, szerintem. És ha viccelődik, még rosszabb.
1: Oké. Okay.
0: Te... Kicsit velem is így vagy, nem?
1: Most azon kezdtem el gondolkozni, alapból a bohóc nem egy vicces műfaj szerintem, de most azon kezdtem el gondolkozni, inkább szomorú, hogyha mondjuk Rolandnak van egy szülinapi bulia, akkor meghozná azt az áldozatot csak azért, hogy Andi is ellátogasson, hogy ott nem léphet fel bohóc. De valószínűleg ezt azért viszonylag simán.
0: Hát ezt eléggé, igen.
1: De mondjuk fordítva, hogyha Roland Luffy fóbiás lenne, akkor megcsinálnád azt, hogy az esküvődön nincsen Luffy, csak azért, hogy ott lehessen? Tehát egy vendégkedvért meglépsz ilyet?
2: Szerintem meg. Most a Luffy az nem egy... Nem is, én nem is raknék Luffyt az esküvőmre, minek.
0: Igen, mert már mondjuk a fehér mennyasszonyi ruhától fél valaki, arról egy kicsit
2: nagyosan kell mondani. Hát arról biztos, hogy nem.
1: És hogyha mit tudom én, botulofóbia, vagy nem, tehát hogyha nem bírná virágokat, félne a virágoktól, mert azt bálmondnám mindig, hogy üldözik a virágok, a botanofóbia.
2: Hát akkor nem tudom, nézze online közvetítésben.
1: Tehát azért van olyan ára, amit nem ér meg.
2: Nem, hát a virág azért kell az esküvőre, hát hogy néz ki most esküvő virág nélkül?
0: Igen, de Luffy szerintem nem is trendi dekor már nem vagyok szakértő. De azt gondolom, hogy nem annyira.
1: Oké, okay, rendben. Kétféle tesztet hoztam, mert most itt a legfurcsábbakat ki is gyűjtheti az ember, de úgy kevésbé izgalmas, mint hogy a teszt formájába öntöm a dolgot. Az első csak egy ilyen villámhelyzet lesz, ahol választani kell, hogy a két szituáció közül melyiket választanánk inkább. Ebből hozok néhányat, utána pedig hozok néhány kamufóbiát, meg néhány létező fóbiát, és el kell döntenünk, hogy melyik igaz, melyik nem. Nézem az órát, mire mennyi időnk van, csak az elsőre szálljunk egy 2-3 percet. Választani kell A vagy B. Egy hatalmas pók a hálószobában, de nem biztos, hogy tudod, hogy hol van. Vagy 10 kisebb pók a fürdőszobában.
2: Egy, amit nem tudok, hogy hol van.
0: Inkább a 10 kicsi.
1: Nem. Tényleg? Úgyhogy látod őket meg, inkább a 10 kicsi, nem. Mint egy nagyon nagy. Én is a kicsiket választom, mert azért legyőzhetőbbnek tűnik.
0: Igen,
2: de gyerekek, ha nem éltétek át még ezt, amit én, addig nyilván ezt választjátok.
0: Hát a 10 az nem olyan sok. A 100, akkor már azért ennél nem volt, biztos.
2: Hát azért 10 is sok.
0: Hát nyilván, de egy olyan hatalmas, hát azért az nem. Mondjuk nekem egyből ez a Ausztráliában, ami föl szokott bukkanni, tudjátok, az mekkora. Hát rágyújtom a házat a francba.
2: Jó, az mondjuk, amit látsz, az be tudod porszívózni.
1: Tehát ami leöli a tacskót, az már nem pók.
2: Hát az...
1: Oké, másik. Ez most az én félelmem valamelyest, már hogy a családban, mert hogy a feleségem fél tőle, és akkor megfogni egy ártalmatlan kígyót, vagy hagyni, hogy egy nagy pók végigmásszon a karodon.
2: Én megfogom a kígyót.
1: Effektpad?
2: Hát te mit te mondtad?
0: Inkább a pók.
1: Inkább a pók?
0: Nem, bár fogtam már kígyót.
1: Én inkább a kígyót nem. Választom.
2: Én is a kígyót választom. Hát ártalmatlan az a kígyó.
0: Hát attól függ, milyen kígyó.
1: Oké. Okay.
2: Mindegy. Nem, az a lényeg, hogy nem támad meg.
0: Ja, értem.
2: Érted?
1: Hát csak elhiszed el. Elhiszed el. Mindjárt hozok róla annak is félelmet, de előtte. Állítólag az emberek nagyon nagy százaléka jobban fél a nyilvános beszédtől, mint a haláltól. Tehát, hogy ez most esetünkben nyilván nem áll ebben a formában, de melyiket választanátok, beszédet mondani 500 ember előtt, vagy elénekelni egy dalt 50 ember előtt?
0: Bármelyiket.
1: Tényleg?
2: Én dalt nem énekelek, én inkább az első.
1: Én is inkább a beszédet választom.
0: Hát én is egyébként nyilván, de most, hogyha énekelni kéne 50 ember előtt, énekelik. Ők szenvednének nevét.
1: Jó, Roland, megkapod a tiédet. Vérvételre menni, vagy fogorvosnál érzéstelenítő injekciót kapni?
0: Hát ez mind a kettőt bírom.
1: Ja. De mind a kettő fáj. Te nem bírod a fájdalmat, emlékszel? Emlékezz.
0: Na jó, de ezért ilyen részét bírom.
2: De mind
0: bírom.
2: A kettő ugyanúgy fáj, amúgy.
1: Tehát, én ezt dokumentáltam tőled.
0: Én nem bírom egyszerűen a fájdalmat, én ilyen puhány vagyok. Ez tény.
1: Ezt dokumentáltam.
0: De azért egy vérvételt, meg egy érzéstelenítő injekciót bírom.
1: Biztos, hogy nem a fog. Tehát, hogy én a fognál estem ki. Az injekcióval semmi bajom, de
0: hát
1: én a fognál
0: kiestem. Tehát inkább én is a vérvételt választanám, akkor már persze.
2: Ja, hát, hogyha a kettő közül kell választani, akkor én is.
1: Oké, okay. Repülőgépen erős turbulenciát átélni, vagy egy óriás kerék tetején megállni 10 percre. Úgyhogy nem tudod, hogy miért állt meg.
0: Inkább a turbulenciát, olyat értem már el elég sokszor.
2: Nekem is, de egyik sem egy nagy. Akkor én választom a kereket, mert
0: az közelebb van a földhöz.
1: Jó, Andi, kapsz egy utolsót, mert ezt tetszik. Egy csótányt találni a párnádon, vagy egy egeret Istenem. A cipődben?
2: Tehát egy csótány. Mi? Egeret a cipőmben.
1: Tényleg?
2: Azt kell választanom, ami kevésbé. Akkor az az egér. Hát a kis egér az cuki.
1: Én az egeret találnék a cipőmben, aranyos meg minden, de lehet, hogy...
2: Hát de azért a csótány a párnádon azért fúj, az undorító.
1: Tök néző után beleléptem, mert én így egyből bele... Tök nehéz után az egér levet kitakarítani.
2: Szegény, amúgy tényleg. Nagyon tapos.
0: És most nem az egérről beszél.
1: Na jó, figyeljetek, meséljetek, melyik létezik, és melyik nem. Kitaláljátok-e, mi a kamufóbia, és mi a valós. Globofóbia.
2: Az
1: mitől félhetsz, és létezik-e?
0: A földgömbtől való, létezik. Annyira jól hangzik, hogy én hiszek benne. Globofóbia.
1: Tényleg létezik, ez csak ilyen bemelegítő volt, de ez a Luffy-tól való félelem.
0: Ja, ez,
2: a globofóbia.
0: Uh-huh. Azt hittem, valami a földgömbtől, vagy ilyesmi.
2: Hát mert a gömb, gondolom.
0: Igen, igen.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Pizzafóbia, attól való félelem, hogy valaki ananászt vagy pizzára nem illő feltételt tesz a pizzára.
2: Szerintem ilyen nincs.
0: Nem tudom, hogy van.
2: Az olaszoknak van. Az olaszoknak van ilyen.
0: Meg apámnak, képzeljétek, apám nem bírja az ananászt. Egyszer rosszul lett ananászt, azóta neveszik ananászt. Ja.
1: De durva.
0: Ananofóbia.
1: Hát egyébként akkor a kapucsinofóbia is, a délelőtt nem iszunk kapucsinót, vagy délután nem iszunk kapucsinót, igen.
0: De szerintem ez egyébként nem létezik.
1: Oké, megyek tovább. Nomofóbia. Kicsit segítek. Ez azt jelenti, hogy a mobiltelefon elérhetetlenségétől való félelem.
0: Ez tuti létezik.
2: Biztos van.
0: Modernkor vívmány tuti létezik.
1: Igen?
0: Igen.
1: Jó, jók vagytok. Létezik. Aztán pogonofóbia.
2: Pogonofóbia.
1: Szakállaktól való félelem.
2: Pogonofóbia.
1: Tehát nem a pogózástól.
2: Én mondjuk el tudom képzelni, hogy van ilyen.
0: Ah, én is simán el tudom képzelni.
1: És akkor is reggel felkelsz, és véletlen előző nap nem borotválkoztál, és jaj, mi ez?
0: És megint megijedek.
1: Vagy másféle te szakállattól.
0: Hát nem, én félek más. Inkább attól, hogy felébredek, és ott fekszik mellettem mondjuk a nyelvkitobi.
2: Jaj, szakállat.
1: Mondjuk én is megijednék Petra reggel szakállasan ébredne. Az már pogonofóbia keményen, nem? Na, van ilyen?
0: Én bevállalom, hogy nincs. Te mondd azt, hogy van. Valamelyikük igazán.
1: Kézzétek el, létezik.
0: Na, tessék.
2: Na, mondtam, lát.
1: Akkor a zipofóbia. Cipzár becsípésétől, hogy becsíp valamit a cipzár.
0: Akár létezik, hát, akár nem. Én, amikor itt a snitszájékon mutatok, akkor ez létezik.
2: Ezért találták ki nektek a gombosat, ugye?
1: És ez a gatyofóbia, ez nem létezik. Hát ez teljesen...
0: Nálam van, jó?
1: Ez teljesen kamu. Akkor...
0: Bár, nem akkor, hogy nagy esélyen oda csípjem, de hát mindegy.
1: De egyébként tök jó neveik vannak, figyelj. Ombrofóbia. Esőtől való félelem.
0: Biztos, hát, hogy van ilyen, az... persze.
2: Ez jó lehet.
0: Biztos, hogy van. Biztos létezik. Tényleg létezik?
1: Tényleg létezik. Ablutofóbia.
0: De milyen azért?
1: Mosakodástól, fürdéstől való félelem.
0: Ah, ez nem.
2: Szerintem se.
1: És durva létezik. Képzeljétek létezik el, hogy van, aki ilyen fél a mosakodástól.
2: Iha.
1: Ezzel fel is menthetsz néhány büdöset a barátokhoz.
2: A buszon, ja, hogy
0: a buszon
2: igen.
0: Néha lehet ilyenekkel találkozni.
2: Mondhatod, hogy igen, sok ilyen van. Sajnos, nyáron főleg.
1: Akkor van a... Hát hogy kell ezt kiejteni, a büfét franciául, de buffetrofóbia, hogyha magyarul akarod.
0: Hát,
1: buffetrofóbia, nem tudom, attól való félelem, hogy a svéd aztán el a kedvenc ételedből neked nem jut.
0: Nekem ez létezik.
2: El tudom képzelni, hogy van ilyen,
1: oroszok ezért ezért vérre mennek, és nem létezik, képzeljétek el. Akkor ergofóbia, munkától való félelem, ilyen munkahelyi.
0: Vagy a szikorarokból?
2: Az biztos.
0: Ergofóbia.
1: Létezem. És létező. Xantofóbia.
0: Azt tudja, jól hangzik.
1: Sárga színtől való félelem.
0: Biztos,
2: igen.
0: Biztos, igen.
1: Tényleg valaki fél a sárgától. Egyébként igen. Akkor a...
0: Mindjárt híreket kéne adnunk. Egy utolsót. Jó. Egy utolsót még.
1: Hadd legyen még kettő, jó? Kettőt akarok. Az egyik a hétfőfóbia. A hétfőtől a hétkezdéstől való félelem.
2: Nem tudom.
0: De létezhet.
1: Létezik?
0: Szerintem igen.
1: Nem létezik, kamu.
0: Jó van, hülye vagyok.
1: És akkor a legvégére hagytam az utolsót, ez pedig, várjál, a hippopotomonstroszeszkuipedaliofóbia. Ez a hosszú szavaktól való
2: igen,
1: félelem.
2: Ez van.
0: Biztos, hogy
2: ez
0: van, igen.
1: Tényleg létezik.
2: Ez létezik, igen.
1: Jók vagytok!
0: Ennyit a fóbiákról.

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédő Ádám. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértex Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
2: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
1: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértex Centerben.
3: Munkahelyet keresel?
4: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
5: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlight Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
6: Végre! Közeledik!
7: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
8: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
7: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
9: Vértes Center, éj színesen! Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Bejelentették az idei JATE díjazottakat, ma Császáron várják a véradókat. 4 filmet vetítenek a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Iványi Tamás Gergő biofizikus, doktorandusz hallgató, Röst Gergely matematikus tanszékvezető, egyetemi tanár és Lovász László matematikus, a József Attila Tudományegyetem egykori oktatója kapja idén a JATE díjakat, jelentette be Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hétfőn, aki online videókapcsolaton keresztül csatlakozott a sajtótájékoztatóhoz. Karikó Katalin hangsúlyozta, a díj célja, hogy megőrizze a JATE szellemiségét és erősítse az egykori hallgatók kötődését alma materükhöz. Elmondta, az idei elismerésekre több mint 150 jelölés érkezett, köztük külföldi oktatókra és hallgatókra vonatkozó ajánlások is. A második JATE díjátadó gálát november 14-én rendezik meg a Szegedi Tudományegyetemen. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 15 és 18 óra között Császáron a Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Ábrahám Zsolt Tamás tart előadást Komáromban október 14-én 18 órától. A programon a komáromi sörfőzés történetéről lesz szó, az érdeklődőket a Jókai Mór Városi Könyvtárban várják. 4 vajdasági magyar alkotást láthat a közönség 7 vajdasági településen október 13-a és 15-e között a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválján, amelyet a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából tartanak, közölték a szervezők az MTI-vel. A Cinema Film Műhely által szervezett háromnapos rendezvény sorozaton Szabadkán, Zentán, Topolyán, Magyar Kanizsán, Zomborban, Újvidéken és Adán tartanak ingyenes filmvetítéseket, amelyek közül néhányat közönség találkozó is kísér. A fesztivál programjában a tavalyi év kiemelkedő vajdasági magyar filmalkotásai szerepelnek. Az eseményen vetíteni fogják Kákovács Ákos Színház Sárból című és Keresztes Péter Csak a csend marad című dokumentumfilmjét. Látható lesz még Goretik Péter Titó gyermekei című alkotása, valamint Picskei Zoltán Bolond mese című játékfilmje is.
0: Időjárás.
1: Ma többször megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de zömében napos idő lesz a megyében. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 13 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, 8 óra, 5 perc. Közlekedési info. Picit messzebb az M0-ásról hozunk nektek egy információt, viszont érinti azokat, akik az M1-es felől érkeznek, szóval ha arra terveznétek menni, jó, ha tudjátok, hogy baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontban. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös irányára, ugye Szeged felé. Úgyhogy ezzel azért számoljatok.
3: Jó, amúgy egyébként ez az egy csomóponttal továbbhaladás, ez pont ez az, amit tegnap megszívtam, de oké, te tudod.
2: Azért az M0-áson belül, megye határon belül vagy.
3: Jó, rendben. Én egy dolgot nem értek, ezt magyarázza meg nekem valaki.
2: Én a nőket.
3: Ért, ahhoz sima. Hanem, hogy az ért így a dolgokhoz, az mondja már el, hogy hogy van az, hogy már tök világos van, már eltelt 2 óra a műsorunk kezdése óta, és most is 4 fok van, meg akkor is 4 fok volt. Amúgy 16 lesz ma, de most már kötve hiszem. Tehát hogy lehet az, hogy ennyi minden változott, azt még mindig 4 a fok?
2: Hát konstans, állandó érték egy változó világban.
3: De ezt akkor el kell fogadnunk?
2: Hát én a 4 fokot nehezen tudom elfogadni, tehát hogyha 24 lenne konstans módon, azt azért úgy kicsit könnyebb.
3: Fé, ezt a 4-et még négyzetre tudom emelni neked ma. Mit szólsz? Meg lesz.
2: Igen, délig nagyjából fölkúszik a hőmérő higanyszála, bár akinél még higanyos
3: hőmérőben. Higanyszál kúszik, mikor kúszott utoljára a higanyszál a lázmérőben, nem amit oda tartottál a lámpához, hogy lázasnak tűnj, és ne kelljen suliba menned.
2: Nem is tudom, miről beszélsz.
3: Ja, igaz. A mai gyerekek ezt hogy csinálják? A digitálisról hogy lehet elcsalni? Meleg dolgokhoz tartod, akkor is az ugyanúgy reagál, nem? Csak, lehet, hogy csak a testre reagál, vagy oda tartod a lámpa, az ugyanúgy fölmegy.
2: Semmire nem reagál. Gyakorló szülőként mondom neked, ez semmire. Úgyhogy üzenném gyerekek, ne is próbálkozzatok.
3: Ja, hogy ez nem megy, jó. Hallod még egy mi gyerekkorunkban, de ezt senki ki ne próbálja. Én soha nem próbáltam ki, de mondták, hogy voltak olyanok, akik krétát ettek, hogy lázasak legyenek tőle. Ezt te próbáltad valaha?
2: Nem próbáltam, hallottam én is, de szerintem ez ilyen urban legend.
3: Urban legend?
2: Én azt gondolom. Na, megkérdezed az AI-t?
3: Uh-huh. De senki nem próbálja
2: segíteni,
3: ki valaki.
2: Az M1-es lehajtásnál?
3: Aha, lehet.
2: Nem hittem. De nyilván azzal persze trükköztünk, hogy lázmérőt oda tenni radiátorhoz. Persze nyilván. Ki nem csinálta, ugye? De ilyet, hogy most a krétát tegyek. Hát azért annyira nem akartam hiányozni az iskolából, hogy krétát tegyek.
3: Régi iskolai tévhit nagyobb mennyiségben kifejezetten veszélyes lehet. Senki ne próbálja. Egyébként régen a diákok között elterjedt, de nincsen semmi tudományos bizonyíték. Lehet, hogy ez is ilyen szivatás volt, nem? Hogy fogadjunk rá, tudlak beszélni, hogy egyél krétát. És akkor megették a hülyék.
2: Manapság meg hogy? Hát a telefonon van a krétát, ne akar megenni.
3: Egyébként vannak ezek a kütyűevők, meg van az üvegpohárevő ember, tehát hogy vannak ilyenek, akik ilyeneket esznek.
2: Igen, de ez nem normális, úgyhogy ezzel senki ne próbálkozzon. Ebben az órában hozzuk nektek a slágervadászok rovatot, itt a, már nem is vadász, meg nem erdész, meg nem hajtó, hanem dalnok. A dalnok
3: rájöttem,
2: lesz.
3: Bárd leszek, egy mindezenger.
2: Egy kis magas kultúra, kérem itt a Buenos Morgenben, de furcsán, ha néznek most a törzshallgatók. Anyám, ezek ilyen szavakat ismernek.
3: Hát csak, hogy mindenki érezze, hogy ez nem egy bárdolatlan műsor.
2: Jaj, nagyon szép volt. Nagyon büszke vagyok rád, igen.
3: Na, de már az lesz,
2: egy hogy
3: hozok 3 dalt. 3 dalból fogok verssel is előadni, és ahogyan idézek a dalszövegből, nyilván dallam nélkül, úgy ki kell találni, hogy melyik dalról van szó. Direkt nem Fluor Tomi, meg Majka dalt választottam, mert ott alapból nincs dallam.
2: Jó, de hogyha Manuelt szavalsz, akkor az nehéz lesz, mert ezt nem lehet érteni.
3: De ezt meg nem ismerem. Szóval olyan lesz, amit én ismerek. Ma azt gondolom, hogy nekem esélyem lenne kitalálni, de hogy ti kitaláljátok-e, illetve drága hallgatók, beleláttok-e a zenei fejembe? Na, az lesz elég durva.
2: Hát a zenei nélkül is ez egy bajos kérdés, hogy ki az, aki belelát Ádi fejébe.
3: Én hoztam 2 instrumentálisat, lesz egy Shadows dal, meg...
2: Nagyon jó lesz. A csend hangjait fogjuk hallgatni. Illetve hozzunk egy nagyon klassz sztorit Sümegről. Hát vicces a maga módján, egyébként
3: szerintem
2: pedig azért...
3: Vicces.
2: Igen, vicces, csak azért na, a szülői felelősség kérdését erősen felveti. 8 éves sofőrt kapcsoltak le a rendőrök Sümegen. Igen, 8 éveset. Ráadásul az édesanyja engedélyével tőle kapta meg a kocsi kulcsot, hogy menjél kisfiam, vezessé. Na, hát nem mindenkinek való gyerek, én szoktam volt mondani, itt egy újabb példa.
3: Lehet, hogy már ívott, és már nem tudott elmenni a konyakért. Aha, küldte a 8 évest.
2: Igen. Anyuka már ívott tövelyet, a gyerek még csak sörözött, ugye?
3: Na, hát megbeszéljük majd a történetet. Vajon milyennek az evolúciója? Tehát, hogy valaki 8 éves koráig ide jusson, illetve mit csináltunk mi 8 évesen, ez is izgi lesz, de előtte megvadáztatlak titeket.
2: Na, alig várom, jön a kihívás, természetesen Andis csatlakozik majd hozzánk. Ha van útinfótok, vagy csak úgy üzennétek, SMS és Viber számunk még mindig 0620 978 978.
0: Mosolygós reggel.

0: Forrás Rádió. Jót érzek.
1: Megfogom a kígyót.
0: Tű, anyukám! Jó reggelt!
2: Na, hát így gondoltuk, így köszönünk be. Kicsit visszaidézzük az előző órát.
0: Best of.
1: Ezt lehetne azért rólam részről írni a társkereső oldalát. Puszta kézzel megfogom.
2: Tényleg, megfogom a kígyót. Ennyi, Tinderen a bemutatkozásod.
3: Én először azt hittem, hogy ilyen sírszöveg, de...
2: Sokan
3: az egyáltalán parád.
1: Nem, az, hogy megfogtam a kígyót, a sírszöveg.
3: Ja.
2: Már megfogom meg a kígyót.
3: Hát buenos morgen. Szép jó reggelt mindenkinek.
2: Már
3: hangolódok, igen, a bárdosságomra. Mineszenger leszek, slágervadászat következik, és én leszek, aki szabadjára engedem a vadat, a fenevadat.
2: A kígyót.
1: Végre. Igen. Mi? Nem neked kell szenvedned.
3: Igen, tehát végre olyan zenék lesznek, amiket tényleg ismerünk, drága hallgatók, amiket tudunk és szeretünk.
2: Már mint, hogy te.
3: Most az, hogy ez a két tudatlan itt nem fogja megfejteni, az egy másik téma lesz, de hogy végre verselek egyet, szóval. Készen álltok? Készen álltok a...
2: A Grillus Via most best of-ra?
3: Végkifejlet? Erre nem is gondoltam, hogy ezt
1: mondjuk kaláka.
2: Ne hagyjak már tippeket.
1: Mondjuk te így is előnyben vagy.
3: Na figyeljetek. Tehát,
2: azokat nem ismerem.
3: Gondoltam, hogy Gigi D'Agostino-tól a The Riddle-el nyitok. Mert az egy ismertebb, de eddig egyből nulla, csak mondom, eddig egyből nulla. Lehetett volna a dzsungelkönyve nyitány is, és akkor mondhatom, hogy de ezt is elengedtem, kaptok igazit. Figyeljetek. Álmomban így kívántam. Vigyen az út mindig párban. Sorsod láncát magamra fűztem. Téged kell hát szeretnem.
2: Ezt ismerem pedig.
1: Ez pedig igen, nekem is
2: igen, ismerem.
1: Még egyszer? Vagy van tovább?
3: Figyelj, tudok még más verszakot is, akartok?
2: Igen, na, igen.
3: Ezzel legyen, lehet, hogy könnyítek. Szívem táján újra nyár van. Csupa virág, hét határban. Legszebb száját hajamba fűztem. Lássák, van már szerelmem.
2: Igen. Én tudom a szöveget.
1: De igen, de hogy ki ez?
2: Nox?
3: Ó, jó!
1: Tényleg.
3: Megvagy.
2: A hangot hozzá kellett. Ez hozzá kellett.
3: Ez a szárszon ölepték.
1: Ja.
2: Százszor örej még, igen, Nox. Beugrott a Péter Szabó Szilvi hangja.
3: Jó, egy pontot. Andi,
2: hangja is.
3: Andi, most szépíthetsz egyet. De milyen durva, hogy a szöveget előbb folytatod, mint ahogyan megfejted. Ez amúgy szerintem magány. Annyira szép ez az egész. Tiszta tészta a menü. Olivából csak egy csöpp.
2: Ez kupikek, törpikek.
3: Reszelt sajtok. Spagetti, darált hús, és még egy kis ketchup. Az ketchup? Úgy mondják amerikaiul.
2: Úgy mondják amerikai, igen.
3: Akkor szólj rám.
2: Ez hupikék törpikék, azt tudom, de hogy de melyik dal? Ne? Hát a ketchup song lenne egyébként logikus.
3: Nem.
2: De nem az, tudom, hogy nem az, mert hogy nem az a dallam.
1: Ó, gyerekek.
3: Segítek az elejéről. A főszakácsunk 3 éve hami. Őt kerest fel, ha jól akarsz lakni.
2: És itt is megvan a szöveg.
3: Tényleg tudja. Jó. 100 féle olasz ételt, és egy adagért csak egy puszit kérel. Ravioli, bolognese, ez a te helyed az étlapot nézve.
2: Igen, várjál, meg is van a dallam, csak a dalcímén gondolkozom. Az eredeti dalcímét próbálnám
3: kitalálni. Monika és Móni már kapásból bevágta.
2: Igen, ez a... Jönnek a törpök... Mit tudom, éhesek
3: mi
2: a hasak?
3: Mi az étel? Egy ételt hoz.
2: De az eredeti dalon gondolkozom, hogy melyiknek az átirata.
3: Az is az. Abból tudod már, mi lesz ma az ebéd, amit a tegnapit újra dolgozták itt nálunk.
2: Mit, a spagetti?
3: Spagetti! Sok olyan dal van, hogy spagetti.
2: Ja, ez a makaréna, tényleg, persze, és makaróni, igen, makaróni, igen, megvan.
3: Spagetti!
1: Sok olyan dal van, spagetti, de úgy tényleg.
3: Jó, hogy nem a csiga tésztát hoztad elő. Ja.
2: Spagetti, borda ágyon.
3: Jaj, babám. Na, jó.
2: Makaréna makaróni az.
3: A utolsó legyen dupla pont, hogy Andi egy döntetlenre kihozhassa.
2: Igen.
3: Jó, figyeljetek. Ez nekem tökre
1: bejön. Hát ez is magyar lesz akkor.
3: Én csak magyarokból gyúrok, hát most idegen nyelveket beszélni.
2: De ez a hupikék, törpikék. De látod, ez beugrott nekem.
3: Büszke látsz magadra.
2: Nagyon.
1: Hogy megy a hupikék, törpikék.
2: Életem teljesítmény.
3: Egy hétig bírtam együtt veled. Ez nagy teljesítmény.
2: Ó, ez könnyű, én ezt tudom.
3: Tényleg?
2: Persze.
1: Hát akkor mondjad, ezt legyünk már túl rajta.
4: Honnan tudtad kapásból? Ebből a mondatból megmondtad, igen, hogy Vénusz kocka has.
2: Igen, simán.
3: Ő se Vénusz kocka margarin, hanem a Vénusz kocka, és ebből egy hétig bírtam együtt veled.
2: Hogyne, persze, ez nagy teljesítmény. Ez te igen, simán.
3: Hihetetlen.
2: Hát ez a kezdés a dalnak.
3: És hogyha onnan jöttem volna, hogy... Nézem, hogy mi lett volna még. Ha onnan jöttem volna, hogy szűrt narancs, kefir, edzés.
2: Az simán, persze, hát az egész dalszöveget tudom fejbe.
3: Na, ilyenek az igazi dalok. Tehát, hogy látjátok, ezek egyből dolgoznak, igen, ezek egyből kis megvannak.
1: Szűrt kefir.
3: Roland ezt nagyon behúzta. Andi, te nem hallgatsz igazi zenét?
1: Nem, persze.
2: Elő a hupikék, törpikék válogatással.
1: Mindenképpen az lesz az első.
2: Szóljon a makaróni. Hát még nem. Egy kis Vénusz.
3: Zseniális. Csupa ételeket hoztam, ugye volt itt a Vénuszolaj, volt a makaróni. A Noxból mit hozol ki? A kokszot, de az nem ide passzol.
2: Hát ott a legfinomabb falat a Péter Szabó szívű.
3: Na jó, jövő héten mi lesz? Jövő héten megint körbeértünk, aztán nem, Roland nem lesz jövő héten. Egymást fogjuk szivatni szerintem jövő héten.
2: Igen, ti fogjátok, az ilyen párbaj lesz.
3: Igen.
2: Szerintem készüljetek mindketten, és akkor...
1: Jó, de visszalövök egy.
2: Mi lenne?
1: Ez egymást, tényleg amúgy, mert mi azért annyira nem vagyunk ebben jó.
2: Egymás megalázása lesz.
3: És mi lenne, hogyha jövő héten szétszedhetnének minket a hallgatók? Tehát írhatnának csak egy ilyen kis négy soros valamilyen dalszövegből, és egymásnak olvasnánk fel.
1: Jó. Az is jó.
3: Szerintem ezt megpróbáljuk, jó?
2: Legyen interaktív akkor.
3: Jó, most viszont egy olyan témával folytatjuk, ami szerintem rendkívül szórakoztató, ugyanakkor borzasztó is. Egy 8 éves sofőrt kapcsoltak le a rendőrök Sümegen, aki anyukája engedélyével vezette ezt a bizonyos autót, nem sokára elmeséljük, hogy történhetett.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastélytéren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
2: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu/karrier.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Irány Komárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kettőn.
1: Mondjuk a télből nekem is elegem van, csak én nem vagyok jégszívű lány. Se jégszívű.
2: Már most eleged van a
1: már előre.
2: Hidegből.
3: Jégből vagyok.
4: Sziasztok.
1: Na ebből kiderült, hogy hogyan tudnék kérni nélküled kettőben, az Ádi biztos nem lesz.
3: Ha nem, én max a pályaudvaron fogok üdögélni.
1: Te leszel abban a kis kamelóban, igen.
3: Igen, viszont... engem fog meghangozni a vonat.
1: Viszont a Liptai Klaudia benne lesz, azt nem tudom, láttátok.
3: Tényleg?
1: Aha, meg állítólag énekelni is fog.
3: Mit játszik?
1: Azt nem, nőt, nem tudom.
2: Hát...
3: ő lesz Demjén.
1: Nem tudom egyébként, hogy kit játszik, de biztos, hogy meg fogom nézni. Nekem kifejezetten tetszett az első. Színházban még jobb.
2: De nem, én eddiget sem láttam.
3: Úgyhogy... én színházban csak a Terminátort láttam. Koltai Robert volt a főszereplő.
1: Ja, én egy másik darabot néztem.
2: Jó lehetett.
1: Én egy másikat, ott Hulka János.
3: És aki még velünk tart.
2: És annak még itt mondom, van, és nem tekert el.
3: Egyébként tök sok mi az, tök sok filmet meg lehetne jól csinálni színházban. Tehát például egy fűrészt tökre megnéznék.
1: Azt én is.
3: Azt szerintem zseniálisan
2: mondjuk
3: működne.
2: Igen, érdekes lenne.
3: Tök jó, a zenei betétek is működnének, ott a félhomály. Kicsit ilyen lepkegyűjtősre gondolom, mint a Bereckinek volt ez a darabja, nem tudom, ti láttátok, azt láttam színházban, az nagyon jó, egy sorozatgyilkost játszott, egy pincébe bevitt egy nőt, és...
1: köszönjük. Egyébként a fűrészből egy musical, tudod, hogy ott vidáman dalolgatnak. Az, na, az érdekes lenne.
3: A fűrész musical, tetszene. Lesz új rész, amúgy. Na.
2: A fűrészből?
1: Abban mindig van.
2: Na, hányadiknál tartunk?
1: 8 éve kellett volna abba hagyni, 12 jön talán.
2: Úristen, tényleg.
3: Igen, az utóbbi rész az nagyon nagy kassza siker volt, és nem annyira tetszett, hogy befejezték, mert hogy elvileg folytatás lett volna, de aztán ezt elkasszálták, annak a folytatását, és most megint egy másik éven folytatódik majd.
1: Ja, hát már össze-vissza, itt már nagyon komplex idősíkok vannak, de abból ez az utóbbi az jó volt, ami az eredeti főszereplővel volt, Mexikóban játszott, előtte, amiben a ki volt a Krisztaker, vagy ki játszott benne? Na, az gyalázat, senki ne nézze meg, ha még nem látta.
3: Az
2: én az első
3: szerintem
2: kettőt láttam szerintem, meg az ötödiket, azt hiszem, amiben a Chester volt,
1: igen,
2: benne, ugye
1: az
2: a
1: ötödik.
2: Linkin Parkból a Chester, mert igen, az egy randis film volt egyébként, nem is értem, na mindegy. Szóval
3: azt nézem.
2: Erre emlékszem, film, hogy azt láttam.
1: Ez egy óra, jó ötlet, hogy erre randizni.
3: Én amúgy imádom Tobin Bellt, és azt nézem most, hogy áll a saját lemeze. Várjál, mert van neki
1: zenekar,
3: Spotify-on
1: én ezt tudom.
3: Spotify-on van, igen, a Tobin Bell.
1: Követik, vagy százan.
3: És azon rögtön, igen, 200 hallgatója van havonta. Tényleg, anyám, most itt az aktuális. Köszönjük. 200 hallgató van havonta.
1: Na, de zseniális. És a 200-ból lehet, hogy mi vagyunk kettő, mert egyébként igen, mi tisztában vagyunk.
3: Igen, ezzel. És emiatt fog eljönni Magyarországra, mert hogy mennyi hallgató van innen. De várjál. Egyébként ilyen fűrészesen is énekel.
1: De akkor lehet, hogyha mi meghívnánk, akkor ide eljönne?
3: Ha simán, figyelj, 200 hallgatója van havonta. A fűrésznek. Zseniális ez az ember egyébként. 83 éves volt mikor 2025-ben, tehát akkor most én 84 lehet. Nem, hát 84, igen, ott látom, igen.
1: Hát figyelj, Korda Gyuri bácsival simán összeállhatná egy duetre.
2: Akár, igen.
1: De most nem, most a kicsit korosztályt váltunk.
3: Másról beszélünk.
1: 80 évesek után jöjjön a 8 éves, aki itt ráadásul egy magyar kisfiú, és sümegen a rendőrök kapták el, mert hogy felfigyeltek egy rendszám nélkül közlekedő autóra, megállították, és akkor meglátták a sofőrt, aki egy 8 éves kisfiú volt.
3: Az hagyja, hogy rendszám nélkül közlekedett az autó, szerintem sofőr nélkül közlekedett. Hát egy 8 éves nem lóg ki? Vagy hát nem érél a pedált? Vagy
2: kilátott
3: hogy
2: egyáltalán?
3: Mekkora egy 8 éves, Roland?
1: Ugye ez a kérdés számomra is, mert például pont nemrég állapította meg a Dávid fiam, hogy azt mondja, szerintem én már tudnék vezetni, és hát igen, ő már tudna, mert ő már ilyen 150 centi körül van, tehát én nyilván, hát az már az a magasság, de nézem. Mondjuk egy 8 éves, nem tudom, hát ha nagyon magas, akkor lehet, hogy mit tudom én, 130, max. 100,
3: azt írják, aha, kb. 128-130 centiméter magas.
1: Hát az úgy necces.
3: Ha magasabb, akkor esetleg 140, de ez már annyi, mint a Roland, ezt nem hiszem.
1: Ugye, és én is vezetek.
2: Roland is vezet, igen.
3: De neked van ilyen ülésed ott elől, nem?
1: Persze, hogy nem.
2: Ülésmagasító.
1: Ülésmagasító plusz párna.
3: Na jó, de valahogyan, tehát érted, akkor vagy a pedált nyomod, és nem látszol, tehát nem látsz ki,
2: aha,
3: vagy nem nyomod a pedált, de tempomatot, meg végképp nem, egy 8 éves nem fogja beindítani. És az a helyzet, ez a legdurvább ebben a sztoriban, és ez a kedvenc fordulatom, hogy az anyukájának az engedélyével mehetett el, de az anyuka egy felelős anyuka, mert azt mondta, hogy azzal a feltétellel, ha a 14 éves barátja is vele tart.
1: Szerintem ő navigált, tudod, a kisrác nem látott ki, mellette ült a jobb egyen a 14 éves haver, és ő mondta. Nem csak úgy. Jobb kanyar 50 méter múlva.
3: Nem csak úgy elengedte a gyereket. Nem, ez egy felelős anya.
2: Az.
3: Hát igen, beszéltük itt már reggel Rolanddal, hogy valószínűleg az lehetett egyébként, hogy az anya már be volt nyomva, és felelősségteljesebbnek érezte, hogyha a gyereket küldi, aki csak sörözött.
1: De gyerekek,
2: vagy a gyerekért küldt a sörér, vagy én nem tudom.
1: Lehet, hogy elfogyott a pia, és az kellett volna pótolni.
2: Szörnyű.
1: Komolyan, el nem tudom képzelni ezt a helyzetet. Tehát, hogy a Dávid már mindjárt 12, rá se bíznék ilyet nyilván soha az életben. Pedig neki még lesz is érzéke a vezetéshez, mert Dodge-emet kiválóan vezet meg szimulátor, de egy igazi autó az akkor is más, könyörgöm. 8 éves gyerekre, akkor már miért nem a 14 éveset kérte meg, hogy legalább ő vezessen?
3: Hát mert már az is ittas volt.
1: Ja, értem.
3: De tényleg nem tudom elképzelni az egész helyzetet, és hogy mi lehet ennek az evolúciója. Tehát, hogy egy 8 éves gyereket beültetsz a kocsiba, hogy menjen el valamiért, és anyai engedélyt adsz rá, akkor ott mi volt korábban? Tehát itt 5 évesen már dohányzott? És akkor 8 évesen elfogyott a cigia, felhúzta magát, elment a nemzeti dohányboltba? Vagy mi volt itt?
1: Nem tudom elképzelni. Tehát ez egy hihetetlen felelőtlen mentalitás szerintem.
2: Hát egy biztos, hogy nem félti túl a gyerekét, ez tuti.
1: Hát az még hagyján.
2: Nem helikopterszülő, vagy mi volt? Ugye helikopterszülő volt.
1: De az még hagyján, hogy a gyerekben kár lehet. Igen. De másban is kárt tehet. Hát könyörgöm, azért megy az úton, bárkinek neki mehet.
2: Igen.
3: Bár egyébként, ha meg belegondolsz, akkor végül is ezek a mai autók már nagyon biztonságosak. Tehát lehet, hogy biztonságosabb, mint hogyha lemegy focizni, mert bármi baj van, akkor ott van a légzsák, meg minden körbe van párnázva.
2: Persze, és hát pont egyébként a légzsák az szinte teljesen arcon találja a gyereket. Tehát, hogy azért az nem játék.
3: Hát nem tudom, most szerintem
2: okozhat az is
1: égési sérüléseket
3: problémát. Elszabadultak ezek a GTS gyerekek, mert ugye volt az mondjuk nem gyerek volt, de aki ellopta a repülőt, volt az is, de volt ez a két gyerek, aki pedig autókereskedésből lopott el luxusautókat. Tehát, hogy most most valahogy szerintem ott az egyik felfordult a kocsival, a másik meg eljutott hazáig, de hogy valahogy most nekem úgy tűnik, hogy ezek a gyerekek visznek el autókat, ez egyre népszerűbb az országban, vagy egyre többről hallunk hírt.
1: Lehet, hogy tényleg a GTA inspirálja őket.
2: Na jó, de érted, régen is GTA-t és akkor mégsem lopkodtam autókat, tehát hogy azért azt így tisztába kéne tenni a gyerekek fejében, hogy ez nem úgy működik, mint a játékban. Egyrészt nem úgy működik a vezetés sem, ahogy a játékban vezetsz. Mert oké, tudsz szimulátoron vezetni, de az tényleg nem olyan, mintha bent ülnél az autóba, és akkor melletted még jön nem tudom hány száz autó, meg kanyarodsz, meg stb. Parkolsz.
1: Igen, hát én Need for Speed-et is sokat játszottam gyerekként, aztán mégsem 300-zal közlekedem
2: hát
1: az utakon.
2: Igen.
3: Nem, de mondjuk az is hozzátartozik, hogy a magyar utakon nem megpróbálnád véged. Tehát, hogy esélyed nincsen ezt kipróbálni. Jó, azt viszont hangsúlyozzuk ki, hogy ebben a sztoriban a legnagyobb durvasság az tényleg az, hogy itt anyai engedéllyel ment. Tehát az anyuka tudott róla, jóvá hagyta, sőt, még azt is gondolta, hogy akkor biztonságban lesz a gyerek, mert megy a 14 éves barátja. Erről csak annyit egyébként, hogy... Ez kicsit olyan, mint amit én szoktam mondani, hogy nincs baj, míg engem látsz, mert ha baj van, én elfutok. Tehát, hogy amikor itt tényleg baj történt, akkor a 14 éves barát a rendőrök láttán kiszállt az autóból, kiugrott, és elfutott.
2: És elfutott, hát
3: tehát ott hagyta 8 évest.
1: Hát gondolta, hogy meg úgy sem büntetik, tudod.
3: Párhuzamos parkolás, én majd jövök. Tényleg, maga a jelenet is szűr el. Amúgy azon kezdtem el gondolkozni, hogy nekem rohadtul fel se merülne az agyamban az a gondolat, hogyha szembe jönne velem egy ilyen autó, hogy ezt egy 8 éves vezeti.
2: Jó, gondolom, azért állították meg a rendőrök, mert nem volt rendszám. Tehát, de ha lett volna rendszám, akkor érted, meg se állítják. Tehát, hogy egy 8 éves úgy vezet autót, hogy konkrétan...
1: Hát ki se látszik, tehát hogy nem nagyon látták, hogy ki vezeti.
3: És egyébként most, hogy így mondjuk, volt egy ilyen élményem, amikor legutóbb nyaraltunk Hajdúszoboszlón, ott berontam egy benzinkútra tankolni, és bejött egy ilyen lakcipős srác, és küllemre és ránézésre nem tűnt többnek szerintem ilyen 14-nél. Tehát tényleg az volt az érzésem, hogy itt biztos, hogy egy gyerekről van szó, de nem mertem szóvá tenni. Nyilván az is lehet, hogy nem gyerek volt, tehát lehetséges, hogy csak ennyire elnéztem a korát, de nagyon durván fiatal gyereknek tűnt, aztán beült a kocsijába és elment, és az is gyanús volt, hogy 3000 forintért tankolt, tehát hogy úgy tűnt, mintha ilyen zseppénzből próbálna feldolgozni, és egyébként egy régi ütött kopott kocsival volt. De hogy így nem teszed szóvá, hogy bocsánat, kisfiam, vagy nem kéri el a személyét a benzinkutas, mint mondjuk, amikor italt veszel.
1: Hát persze, mert nem kérheti el, mert hát te se igazoltathatod, nem vagy rendőr.
3: Hát de téged nem szoktak, mikor minél megállít a rendőr beállítani, mint a hullámvasútnál egy ilyen fal mellé, hogy elérhet a magasságot? Ilyen nem szokott lenni?
1: Ja nem, csak röhögnek.
3: De hogy amúgy ezt lehet, hogy ezt is kéne, nem tudom. Na mindegy.
2: Mármint mind magasságot nézni?
3: Nem, hanem az, hogy szóvá tenni akár így az életkort ilyen helyzetbe. Tehát nem tudom, hogy ott hibát követtem-e el a benzinkúton, mert tehát közben meg simán lehet, és ez sem menti őt fel, de simán lehet, hogy 16 éves, és...
1: Vagy 17, és akkor friss jogsis,
3: vagy még az is lehet, hogy 15 és gyerekkor óta vezet, mert mit tudom én...
1: Gokán megyek,
2: mindez a 8 éves, végül is ő is elmondhatja majd, hogy 8 éves korom óta vezet. igazatok.
1: Hát, hogy ez már 6 évesen a volán mögött ült, tudod, ki tudja. Nem, ez akkor is, ez nagyon, nagyon szomorú tényleg. Meg egyébként az a durva, hogy anyuka ezt gond nélkül, és lehet, hogy nem az első ilyen alkalom volt, hanem tényleg volt már ilyen, csak most buktak le.
2: Igen,
1: hát eleve rendszám nélküli autó, tehát hogy az hogy nem biztos, hogy a legálisabb. És akkor még oda ültetek a kiskorú gyereket.
3: Nagyon kemény a helyzet. Nyilván az anyuka ellen eljárás indult ebben az ügyben, majd kíváncsi leszek a fejleményekre. Egyébként a járművezetés tiltott átengedése és a kiskorú veszélyeztetése az, amiért a büntető eljárás indul ellene. Nyilván az ilyen anyukán
2: és a gyereket nem veszik el tőle ilyen esetben?
1: Hát azt nem szerintem.
3: Fekete pontokat kap a jövőbeli jogosítványába, tehát csak ez történt. Hát én vezettem a nagypapám üléből autót, be is vezettem a Skodát az árokba, azt
2: na
3: már meséltem
2: nektek.
3: Na jó,
2: de azok olyan dolgok, amik érted, ilyen kihalt utakon, nem tudom, külterületen. Ja, meg igen, el is évül.
3: Jó, de egyébként hármunk közül nekem volt fekete pontom a jogsimban, akkor, amikor még meg sem volt a jogsim. Tehát nekem az be volt jegyezve, hogy mire megkapom a jogosítványt, nekem lesz benne fekete pont, lett is 3. Azt tudjátok?
1: Tényleg?
2: Nem.
3: Igen, mert hát ekkora szerencsétlen is csak én lehetek. Hát én soha életemben nem vezettem illegálisan, meg nem az voltam, aki úgy ment vezetés oktatásra, hogy ott már tudta, hogy mihez kell nyúlni, meg mit, hogyan kell kezelni. Sőt, a vezető oktató is úgy kezdett, hogy na akkor induljak el, és mondtam, hogy én még soha nem vezettem, és mondta, hogy ne hülyéskedj, indulj el. Mondtam, nem vezettem, ne hülyéskedj, indulj el, és rükvercbe majdnem neki mentem valakinek. Tehát hogy gyakorlatilag ilyen szinten, hogy nem hitte el nekem, hogy soha nem vezettem. És a rutinpályás vizsga előtt apa elvitt gyakorolni. És elvitt gyakorolni egy olyan helyre, ami régen tanpálya volt Budapesten, egy lezárt rész egyébként, és ott úgy, hogy ő mellettem ült, és már túl voltam az első órákon, ott gyakoroltunk parkolni, és kiderült, hogy a rendőrök direkt figyelték azt a részt, mert tudták, hogy ez ilyen régi rutinpálya volt, meg ott gyakoroltak emberek, és addigra már ez tilos módszer volt, és félreállítottak, és megbüntették apát, és én megkaptam a 3 fekete pontot, úgyhogy még nem volt jogsim.
1: Ó, tehát eleve így hátrányból indultál.
3: Hivatalos gyakorolni mentünk.
1: És ez azóta ez ilyen sokkot jelentett számodra? Azóta is nehezen dolgoztat? Fel akarsz róla beszélni még?
3: Nekem ezt fogalmazodott meg, hogy miért mindig a jókat.
1: A jókat büntetik. Na, következő órában komolyabb témákról beszélünk. Kezdésként érkezik majd hozzánk dr. Skrek Szappan Edit, a Komárom-Esztergom megyei egészségfejlesztési iroda vezetője. A merrák megelőzése lesz a téma, mert hogy ezzel kapcsolatos rendezvényre készül a Szent Borbála Kórház. Annak a programnak a részleteivel érkezünk a következő óra elején.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a Komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
0: Ez reklám volt.

0: hálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható munkagépekre is szükség van. Mint kifejtette, ezek nem egyszerű teherautók, hanem egész évben használható több funkciós munkagépek. A járművek 6,8 méteres munkaszélességű hóekével és 7,5 köbméteres nedvesített só kijuttatására is alkalmas sószóróval rendelkeznek, így télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan végezhetnek hóeltakarítást és síkosságmentesítést. A 12,8 méteres gémkinyúlású darukkal pedig az év többi részében rakodási és szállítási feladatokra is használhatók. Több ezren nem szavazhatnak a november 29-i spanyol parlamenti választásokon azok közül, akik a Franco diktatúrában száműzöttek leszármazottaiként kaptak állampolgárságot, miután a spanyol legfelsőbb bíróság megerősítette választójoguk korábbi felfüggesztését hétfőn Madridban. A legfelsőbb bíróság a határozatát azzal indokolta, hogy a politikai képviselők megválasztását átláthatósági és objektivitási garanciáknak kell megalapozniuk, a közérdeknek elsőbséget kell élveznie az egyéni választójoggal szemben, mivel a választójog nem abszolút vagy korlátlan jog, hanem a jogi kereteken, valamint az egyénen túlmutató, közérdekek korlátain belül gyakorolható. A választójog felfüggesztése mintegy 160 ezer embert érinthet. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren ebben a hónapban is. A Családsegítő Központban az ügyfeleket október 15-én, 19-én és 29-én várják, mindegyik alkalommal délután 16:30 között. Október 15-én a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 16 órai kezdettel a legnagyobb magyar Afrika kutató címmel tart vetített képes előadást. A rendezvényen születésének 145. évfordulója alkalmából Kittenberger Kálmán zoológus vadász író életútját mutatja be Járfás Mihály István, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola földrajz történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma többször megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de zömében napos idő lesz a megyében. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 13 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: 9 óra után járunk 3 perccel, indítjuk a műsor utolsó óráját. Ezúttal egy picit komolyabb témával, vendég is van itt velünk a stúdióban. Tudatosan a merrák megelőzéséért, ez egy csütörtöki program elnevezése, a helyszín a Szentborbála Kórház lesz Tatabányán. A vendégünk pedig a Komárom-Esztergom megyei egészségfejlesztési iroda vezetője, dr. Skrek Szappan Edit. Jó reggelt! Szia, Edit!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntelek benneteket!
2: Még mielőtt rákanyarodnánk magára a programra, egy picit az irodáról hadd faggassunk, mert hogy ugye egy egészen új intézményről van szó, szeptember 1-én jött létre a Komárom-Esztergom megyei egészségfejlesztési iroda. Na de mire is kell gondolnunk, hogyha meghalljuk ezt az elnevezést? Mivel foglalkoztok?
4: Igen, köszönöm szépen a kérdésedet, én is innen szerettem volna kezdeni. Szóval Komárom-Esztergom megyében szeptember 1-től állt fel az egészségfejlesztési iroda, amely egyébként nem egy új keletű dolog, tehát már több megyében működő hálózatról beszélünk. Komárom-Esztergom megyében így most a Szentborbála Kórház volt az, aki engedélyt kapott ennek az üzemeltetésére. Ez az iroda tehát a Szentborbála Kórház épületén belül működik, de mégis azért egy picit én elkülöníteném a betegellátástól. Pontosan azért, mert ez nem betegellátásról szól. Itt a fő útvonalunk a prevenció, a betegség megelőzése és egy tartós egészségfejlesztés. Tulajdonképpen én úgy szoktam fogalmazni, hogy a hosszú távú tervünk az az, hogy egy hidat képezzünk a lakosság és a betegellátás között, ezzel is tehermentesítve a betegellátást, a kórházat, illetve a rendelőintézeteket.
3: De ez egyébként tök jó, ez pont a legjobb dolog a keleti gyógyászatból, hogy ott azért járnak orvoshoz, hogy megelőzzék a bajt, még mi meg akkor járunk, amikor már baj van. Tehát tök jó, hogyha van egy ilyen lépcső, hogy előzzük meg, amit meg lehet előzni.
2: Igen, meg egyébként szerintem az egészségtudat az pont egy olyan dolog itt Magyarországon, amit én azt gondolom abszolút laikusként, hogy nagyon-nagyon nagy fejlesztésre szorul, talán így generációról generációra ez jobb a helyzet.
3: Igen, mert akkor nyúlunk hozzá, ha már baj van.
4: Ez
2: igen,
4: van.
2: Tipikusan mi férfiak egyébként amúgy leginkább.
4: Ez így van, abszolút jól látjátok, tehát a cél az, hogy ne csak a kialakult betegségek kezelésével foglalkozzunk már, hanem rengeteg célcsoportot próbáljunk meg megcélozni, és a magam részéről egyébként ott gondolom, hogy talán az elsődleges célcsoportok pont a fiatalok, a gyerekek megkeresése lenne, ez is a hosszú távú terveink között szerepel természetesen. De hát mivel egy újonnan felálló intézményről van szó, nyilván nagyon sok a terv, sok a feladat, és hát valahol el kell kezdenünk felépíteni ezeket a szolgáltatásokat.
3: Csak egy technikai kérdés, hogy akkor most tulajdonképpen ott van egy iroda, ahol dolgoznak emberek, akiknek az a feladatuk, hogy programokat szervezzenek, vagy ott van egy iroda, ahova bemehet bárki, és leülhet beszélgetni. Tehát ezt hogyan kell elképzelni?
4: Igen. De gyakorlatilag tulajdonképpen mind a két kérdésed helytálló meg igaz is. Létezik egy iroda már, kialakítás alatt van, inkább talán így fogalmazok, amelynek lesz egy állandó 4 órás nyitva tartása. Tehát gyakorlatilag ez már most is 10 és 2 óra között üzemelő szolgáltatás, és nyilván a lakosság felkereshet bennünket telefonos elérhetőségeken, e-maileken, vagy akár személyesen is, és tájékozódhat a program lehetőségeinkkel kapcsolatban.
2: Na akkor kanyarodjunk rá magára a csütörtöki programra. Ugye tudjuk jól, hogy az október ez a merrák elleni küzdelemnek a hónapja, tehát nyilván ugye ez adja ennek az egésznek az apropóját. Tudatosan a merrák megelőzéséért, hát a megelőzés, szóval a prevenció az ugye itt is visszaköszön. Mi is lesz magán ezen a csütörtöki program? Ugye reggel 9-kor kezdtek, azt tudom.
4: Így van, reggel 9 órától, illetve pontosítanék, mert hogyha az idő is kegyes hozzánk, akkor 3:49-től már egy tisztelet sétát szeretnénk tenni az elépület előtt a kórházban, és aztán maga a program lehetőség az 9 órától indul az elépület 5. emeletén a nagy előadóteremben, és innentől kezdve gyakorlatilag előadás sorozatokkal találkozhatnak majd az érdeklődők. Valamint, ami szerintem egy fontos része lesz, hogy bizonyos interaktív, úgynevezett ilyen fizikai állapotmutatók felmérésére szolgáló kis szigeteket is tervezünk kialakítani. Itt megtalálhatóak lesznek olyan kollégák, akik vérnyomást, vércukrot, testösszetételt mérnek, különböző rizikófelméréseket szűrnek, lesz dietetikus kolléganő is a szigetek között, és ami azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb, vagy külön kiemelendő, ha már egészségfejlesztésről beszélünk, akkor nem csak az általános egészségfejlesztés, hanem a lelki és a mentális támogatás is, így egy pszichológus kolléganő is részt vesz majd benne, de ami egyébként ezeket megelőzi, vagy ezekkel gyakorlatilag párhuzamosan is elérhető lesz, azok az előadás sorozataink. Így ennek keretében 9-kor az eseményt dr. Virág József, a Szent Borbála Kórház főigazgatója nyitja meg, aki egyébként az EFI iroda szakmai, orvos szakmai vezetője is, és aztán ezek után meghívott vendégeink lesznek. Több egyesület és alapítvány fogadta el a meghívásunkat, így például az egészséghídja összefogása Merrák ellen egyesület, illetve az egy lépéssel több Hajós István alapítvány is a meghívottak között szerepel.
3: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor ez nem egy Merrák szűrés lesz, hanem itt különböző egészségügyi vizsgálatok és szigetek lesznek, diagnosztikai szinten is, egy kicsit így holisztikusan, és felhívja a figyelmet a Merrák elleni küzdelemre, amit talán az egyik legjobban megelőzhető betegség, hogyha időben diagnosztizálják, tehát igazából ez lenne a cél.
4: Ez pontosan. A korai felismerés életet menthet, tehát azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb. Edukatív előadás sorozatokkal valóban jól látod a helyzetet. Egyébként felszólal mégis pontosan ebben a témakörben Kulman Tamás doktor úr is, aki az onkológiai osztályvezető főorvosa, gyógytornász kolléganő fog beszélni arról, hogy mennyire gyakori szövődmény a merrákok, merrák diagnosztizálása után már a nyiroködéma, illetve megpróbáljuk ezt megközelíteni egyébként dietetikai oldalról is, hogy hogyan lehet az egészséges táplálkozással megelőzni ezeket a problémákat. Ugyanakkor bocsáss meg, ami még szerintem nagyon fontos, és azt kihagytam a szűrőállomásokból, hogy ugyanakkor egy szakdolgozó kolléganőnk pedig egy úgynevezett mulázson keresztül az önvizsgálatot fogja megmutatni az érdeklődőknek.
2: Igen, azt gondolom, ez fontos. Nekem még egyébként az is nagyon tetszik, hogy a mentális, a lelki egészség, ugye mondtátok, hogy az is, hát a lelki egészség világnapja volt 10-én, úgyhogy ez is nagyon fontos,
4: van,
2: hogy itt terítékre kerül, azt gondolom.
3: Nekem az egész nagyon tetszik. Egy dolog zavar egy kicsit, de mondtad, hogy ez még csak egy első lépés, és nyilvánvalóan el kell kezdeni az időpont. Tehát ez a csütörtök 9 és 12, vagy 3-9 és 12 között, ez nem egy könnyen belőhető időpont, hogyha valakinek dolga van, de hát valahol el kell kezdeni, és akkor gondolom lesznek majd folyamatosan előrébb lépések ebben a témában.
4: Igen, ez így van. Egy picit pontosítanék, tehát 3-9-2-ig tart maga a program.
3: Bocsánat.
4: Semmi gond. De valóban jól látod a helyzetet, tehát nyilván ezzel kapcsolatosan volt, aki már megkeresett és érdeklődött, hogy ez munkaidőbe esik bele. Hát mindenképpen figyelembe kellett vennünk a meghívott vendégek programtervét is, az, hogy ennyi féleképpen nyúlunk hozzá a megerőzéshez és a prevencióhoz, hogy ennyire komplexen próbáljuk, ez nyilván azt indukálta, hogy kellett egy megfelelő időtartamot kitűznünk.
3: Igen, tehát akkor 3:49-től 2-ig csütörtökön ezzel a témával foglalkoztok,
4: így
3: és
4: van.
3: Amivel én itt kevertem az előbb, az a szombati, mert
4: így
3: hogy
4: van.
3: Szombaton 8 és dél között lesz ingyenes látásszűrés nálatok, tehát úgy látszik, hogy már rögtön itt ezen az első ilyen erősebb héten több mindenre is ráfekszetek.
4: Igen, október a látás hónapja is egyébként, nem mellesleg, úgyhogy ennek keretében a kollégák szombaton, október 17-én 8 és dél között a Szent Borbála Kórház H épületének második emeletén a szemészeti szakrendelőben tartanak egy ingyenes látásvizsgálatot. Mindkét programra egyébként regisztráció az azért jó lenne. Azért fogalmazok így, mert természetesen, aki nem regisztrál be az egészségfejlesztés kukac.tatabanyakórház.hu e-mail címre, sem probléma, tehát nem lesz elküldve értelemszerűen, viszont nyilván nekünk ez egy jó mérőszám lenne arra vonatkozóan, hogy hányan érdeklődnek a programok iránt.
2: Igen, mert ugye ingyenesek a programok, de
4: ez így van.
2: Hát regisztrációhoz kötöttek, vagy mondjuk, hogy ajánlottak, ugye ezek a regisztrációk.
4: Igen, talán
3: tehát
4: így.
3: Nem mellesleg, mindenkit szívesen láttok. És akkor ebben minden információ benne
2: ez
3: van.
2: Ez nagyon frappás.
3: Én még egy durvát hadd kérdezzek, vagy lehet, hogy buta kérdés, nem tudom, de férfiak esetében, most maradjunk a csütörtöknél, a merrák az egy veszélyforrás? Vagy ez kizárólag női téma?
4: Hát megmondom őszintén, hogy én nem szakdolgozói pozícióban ülök itt, tehát az egészségiroda, vagy egészségfejlesztési iroda vezetőjeként, úgyhogy erre azért nem tudok egy kompetens választ adni. Amennyire az én ismereteim kiterjednek, egyébként előfordul, de nyilván egy jóval ritkább
3: Tehát akkor azon a szinten, ahogy te erről nyilatkozhatsz, férfiakat is vártok mind a két eseményre.
4: Ó, természetesen. Én azt gondolom, hogy az edukáció és a prevenció tekintetében a férfiak ugyanúgy érdekeltek ebben a témakörben.
2: Köszönjük szépen, Edit, hogy itt jártál nálunk, és hogy meséltél nekünk egyrészt magáról az irodáról, másrészt pedig erről a két programról. Dr. Skrek Szappan Edittel beszélgettünk, tehát a Komárom-Esztergom megyei egészségfejlesztési irodavezetőjével.
3: Köszönjük, tök fontos.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled egy különleges kezdeményezésről számolunk be. Interaktív táblával gazdagodott ugyanis a Dózsa Kerti Váci Mihály Általános Iskola, a Tatabányai Intézmény első C-osztálya a Bánhidai Baráti Kör Egyesület adományaként jutott hozzá az értékes eszközhöz, ami az oktatást látványosabbá, részletesebbé és élményszerűvé teszi. Visegrádi József, a Bánhidai Baráti Kör Egyesület elnöke elmondta, fontosnak tartják a kapcsolatépítést a város intézményeivel, és civil szervezetként fontos feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást.
1: A civil szervezeteknek borzasztó komoly jelentősége van. Ugye nem csak arról szól a dolog, hogy rendezvényeket tartunk magunknak, meg pörkötfőző versenyeket csinálunk, hanem egyértelműen segítjük a közösséget, azt a közösséget, amely körülvesz. Ugye Bánhida előttelepülés, Bánhidai Baráti Kör is hordozza magában ezt a nevet, és hogy ez hogy jött ez a Váci iskolás támogatásunk. Jó a csapatom, nagyon jó tagtársakból vagyunk, jó a vezetőség, és hát ugye mindenki figyeli a környezetét, és jött az igény, hogy itt az iskolában volna egy ilyen lehetőség, hogy segítséget várnak. A kezdeményezés beérkezett, megbeszéltük, átgondoltuk, és akkor bevállaltuk ennek a táblának az adományozását az iskola számára, nyilván a jövőt építjük ezzel is.
0: Bereckini Hegedűs Mónika, a Váci iskola igazgatója kiemelte, nagy boldogság számára, hogy az intézmény pedagógusa I. és Szunyi Nóra megkereste a Bánhidai Baráti Kört a technikai fejlesztés ötletével, utóbbi vezetősége pedig azonnal első hívó szóra segítő kezet nyújtott.
2: Nyilván iskolavezetőként nagy büszkeség, nagy boldogság ez számomra, és az érték, maga a tábla anyagi értéke is hatalmas, de az, hogy egy civil szervezet veszi magának a fáradtságot, utána érdeklődik, a lehető legjobb technológiát választja annak érdekében, hogy elsős gyerekek az első pillanattól kezdve a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudjanak dolgozni, tanulni, örömmel vegyék az új információkat. Ez számomra hatalmas boldogság.
3: Egy picit akkor arra kérlek, hogy így világosíts fel minket, laikusokat, hogy ez az interaktív, digitális tábla, ez tulajdonképpen mit is tud és miben nyújt az oktatás során segítséget a hétköznapokban?
2: Egyrészt nagyon fontos az, hogy többféle támogatást kapjanak a gyerekek olyan szempontból, hogy többféleképpen tudják elképzelni azokat az ismeretanyagokat, amiket nekünk át kell adnunk. Vannak olyan gyerekek, akik hallás után nagyon sok mindent megjegyeznek, be tudnak fogadni. De a legtöbben azért, főleg a mai világunkban, vizuális típusok. Nagyon fontos nekik, hogy vizuálisan is megjelenjenek azok a tudás elemek, amelyeket aztán utána tudnak hasznosítani. És ezek az interaktív kijelzők, panelek, táblák, különböző elnevezések, technológiák léteznek. Ezek abban nyújtanak segítséget, hogy a képzeletük is tudjon szárnyalni, hogy magukat a válaszokat meg tudják találni, be tudják gyakorlatban is mutatni egymásnak a tanítónéni segítségével. Tehát már is sokkal elmélyültebben, sokkal tudatosabban tudjuk őket arra ösztönözni, hogy ezek a tudáselemek be tudjanak épülni a gondolkodásukba, hogy kritikusan tudjanak hozzászólni, hozzá a feladat felé fordulni, ez mind-mind ezt támogatja.
0: A Bánhidai Baráti Kör roppant aktív, az idei év hátralévő időszakában is több programmal várják a városrész lakóit és a tatabányaiakat.
1: A libanapon kívül még azért van egy nagyon jelentős adventunk, egy nélkülözhetetlen és a hagyományőrzésnek is nagyon fontos szimbóluma a bánhidai érdemrend átadása, ugye, ami a Szent Borbálához kötődik, ugye, és ezt évek óta csináljuk, tehát ezek fontos események. Erre ugye nyilván várunk mindenkit, létszámkorlát nélkül jöjjenek, és örömködjünk ott együtt mindenünk számára. A libanap az Szent Márton, próbáljuk meg ezzel a püspöknek a hagyományát ápolgatni. Ezt gyakorlatilag én úgy gondolom, mi vezettük be itt újra a bánhidaiságban, és minden évben egy kicsit talán nagyobb az érdeklődés rá. Libából készülnek az ételek, az nagyon fontos, nagyon komoly zenei fellépőink lesznek, különféle borkóstolások, pálinkakóstolások, de egy komplett bulit kínálunk mindenki számára. Jöjjenek el minél többen, aki tudja, teheti, jöjjön.

0: elbocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 perccel járunk, 9:30 után.
1: Hello, skacok!
0: Beleléptünk itt már, ahogy szoktam volt mondani, a happy finishbe. Na de, még mielőtt elköszönnénk, Andi hozza a nap hírét.
1: Várjál. Andi mindjárt hozza a nap hírét, de Tomi egy olyannal dobott meg.
2: De szerintem a tiéd a nap híre amúgy, Ádi.
1: Tök mindegy, Tomi egy olyannal dobott meg, hogy ezt csak a címet hadd olvassam be, jó? Kirágták a hódokra figyelmeztető táblát.
2: Ez nagyon jó.
0: A legintelligensebb állat címét nálam elnyerték.
2: A hódító hódok.
1: Mekkora rocker arcok, nem?
0: Ez zseniális hallod.
1: Andi, maradjunk az állatoknál, kérlek.
2: Igen, maradunk egyébként, csak ez egy kicsit horrorabb sztori lesz.
0: Na, a vidámság lesz akkor.
2: Igen, ugyanis Indiában leopárd rontott be egy házba, és megtámadta az ott lévő családot, hatan voltak.
1: Mi meg a pókoktól félünk.
0: Ja. Nem jó hobbi.
2: Igen, Indiában meg a leopárdoktól kell, ezek szerint. És hát az történt, hogy ugye sikerült végül is bezárniuk a végén, de hárman súlyosan megsérültek, és igazából mind a hatan kórházba kerültek.
1: És állítólag ez nem egy teljesen földtől elrugaszkodott helyzet.
2: Tehát nem, ugyanis már történt, igen, ilyen eset. Több leopárd támadás is történt, de ez előtt is történt közvetlenül egy eset, amikor megtámadott egy férfit, viszont nem tudni, hogy ugyanaz az állat-e a kettet, hogy ezt vizsgálják, gondolom, vagy nem tudom, hogy fogják ezt kideríteni, de a lényeg, hogy még ezt így nem erősítették meg, ezt az infót.
1: Tehát, hogy mi itt félünk a pókoktól, a Roland tart a patkánytól, akkor az erdélyek és az erdélyi magyarok félnek a medvéktől, most már Magyarországon is félünk a medvéktől, ott meg leopárd van.
0: Hát gyerekek, én ugye ezt meséltem nektek, mikor tavasszal hazajöttem Mexikóból, hogy ott meg úgy vannak vele, tehát hogyha mész, az ilyen ekte, ha valaki kimozdul az óceánparti zónából, és ott tényleg megy az országon keresztül kasul, az ilyen kis vidéki településeken ott szabadon kóborolnak a kutyák, mert nem kötik meg, tudnélik bármikor jöhet a jaguár. És az van, hogy a kutyák, hogyha bandába verődnek, ilyen falkába, akkor talán el tudják ijeszteni, de ha ki van kötve a kutya, hát az olyan, mint a csali. Körülbelül a jaguárnak jön, aztán elkapja.
1: Nekem erről egyébként... tudod, mi jött eszembe a Jurassic Park. Az első rész, amikor a T-rexnek kiengedik a kecskét, oda ki van kötözve, és látod.
0: Igen.
2: De egyébként a kutyák tudják, hogy nekik ez a feladatuk? Hogy csapatba keverődni, ha jön a jaguár? Hát vagy
0: azt,
2: csak így...
0: Azt nem tudom, velük nem beszéltem.
1: Lehet, hogy ez csak ilyen léleknyugtató, nem?
2: Ja, aha.
1: Amúgy meg elég egy kutyánál gyorsabbnak lenni, nem? Mert akkor jaguár arra megy. Mindig vigyél magaddal egy kövér havert, aki lassabban fut, mint te. Ez a tökéletes védekezés.
2: Egyébként most az jutott eszem, hogy elég egy liba is, amúgy.
1: Mindig vagy... legyen nálad egy liba.
0: És ha jön a jaguár, gyorsabb, mint te, nem?
1: Nem, ha jön a jaguár, megdobod libával.
2: Liba vagy lúd, várjál, most nem tudom, melyik az erőszakosabb. Lehet, hogy a lúd.
0: Ja, mert hogy, hogy megvédi? Megvéd téged?
2: Hát figyelj, ne haragudj, azért láttál már így ludat, amikor így kiterjeszti a szárnyát és jön feléd? Marom éjesztő.
1: Szürreális lúddal mászkálni az utcán, hogy a jaguárt bevéd magad.
2: Szóval miért az őrségben ott szabadon garázdálkodtak?
0: Hát az őrségben, Mexikóban relatíve kevés ludat láttam. Tudjátok, mi van még egyébként Mexikóban a vidéki kis településeken? Nem mindegyiken. Tehát az utolsó utolsó utánin is, tehát a legkisebb kis faluban is, kosárlabdapálya. De úgy, hogy mexikóiak, hát 1.40, érted? Az összes...
2: Max jó, próbálkoznak.
0: Max 1.50, de hogy mindenki imádja a kosárlabdát.
1: Nem
0: mindenhova kosárlabdapálya van építve.
1: Ez nem valami drog biznisz, hogy így szűrik meg a pénzt, hogy tisztára mossák a kosárlabdapályán? Vagy
2: az
1: valami,
2: a találka
1: nincs ebben valami trükk?
0: Ami nálunk a stadion, az nálunk a kosárlabdapálya, hogy valami hasonlóra gondolsz, hogy ott nálunk ezt terjedt el, ott az... Nem, hogy tényleg szeretek kosarazni, pedig kicsi mindegyik.
1: Amúgy a harci lúd az jó. Meg a liba is. Na, tehát nekem van olyan ismerősöm, akinek a nagymamája, ő az egyetlen, akit befogadnak a kertben a ludak meg a libák, mert mindenki másra rátámadnak. Tehát, hogy igazából ezek tényleg idomíthatóak, és talán még veszélyesebb is lehet, mint egy harci kutya, de ha már itt tartunk...
2: A Nikinek a ludjait, meg a libáit beidomítjuk.
1: Pont ma van ilyen évfordulónk. 1987-ben az amerikai hadsereg először vetett be delfineket a Perzsa-öbölben. Az amerikai haditengerészet katonai célokra kiképzett delfineket is alkalmazott, többek között víz alatti veszélyek felderítésére. Szóval, hogyha a delfint is lehet használni katonai céllal, akkor lehetséges, hogy a ludat is lehet.
2: Tényleg, hogy jönnek a lúd hadsereg.
0: A katonai ludak jönnek.
1: Szerintem ijesztő, mint a Terminátor.
2: Lenné ilyen kis klubjuk is, meg minden.
1: És egyébként meg,
2: így
1: hogyha...
2: keresztben egy ilyen kis karavély.
0: Nils Holgersson lesz az új James Bond.
1: Ha megéhezel, akkor meg van mit enni. Tehát teljesen jó. A delfinek azok kiválóan tájékozódnak, a ludak mit tudnak? Tömni?
2: Ijesztőek.
0: Nem. Ijesztőek, gágogni.
1: Hirtelen sok kukoricát fogyaszt.
2: Csípni, rúgni.
0: De akkor a hódokat is lehetne, nem? De ezek szerint, amit te olvastál. Ja.
1: Azok furmányosak. Azok...
0: Ők a felderítők.
1: Igen, meg ellene mennek a szabályoknak. Kijátsszák a szabályokat. Tehát a hód az olyan, mint a magyar.
0: Rafinált, rafkós.
1: Lehetne a címerállatunk.
2: Lehetne.
0: Magyar címerállat a hód.
1: Simán.
0: De mindjárt, akkor a következő mi lesz? Vidra? Vagy még milyen állatot tudtok még elképzelni, hogy még ilyen katonai célokra lehetne használni?
1: Szerintem egyébként nagyon sok állatot be lehet nevetni, tehát például egy olyat simán el tudom képzelni, hogy előre küldöd a mézpisztolyt, befecskendezed mézzel az ellenséget, és rájuk küldöd a darazsakat.
0: Igen, ami még nem lenne gyanús, az simán egy ilyen kis yorkie, tudod, tehát egy ilyen igazi szőke cicababa, ő a kém, tudod, senki nem gyanakszik rá, és akkor ott van a kis ridikülben a yorkie, a másfél kilós kis, vagy csiva, vagy
2: komoly
0: yorkie.
2: Veszélyeket tudna.
0: Igen, fifike.
2: Igen, fifike.
1: Vagy ha nők ellen mész, akkor simán lehet ilyen, mint a hajtóakna, lehetne ilyen hajtóegér.
0: Tényleg.
2: Vagy a csivava hajtó, mert azt is el tudod azért.
0: Hát az a váról indíthatott tacskó és csivava. De az egértől megijedtek, mindenki fölúlik a kanapéra.
2: Hát de a csivava az akkora, mint egy egér majdnem.
0: Hát igen, de attól nem ijednek meg a csajok.
1: Hát igen, kémkedni elefántot hát, küldenék.
2: De hogy is, nem tudod, milyen agresszívak azok a kis nyomvatékok. Már bocsánat, nem? Cukik amúgy meg minden, de borzasztó idegbetegek.
1: Kémkedni elterelő elefántot küldenék, tehát az a figyelmet lekötés közben ki lehet hallgatni a másikat. Vakvezetőnek válnát.
0: Igen, a parton egy kicsit nehezen használható.
1: Jó, hát bizonyos körülmények között használható.
0: Sőt, vakvezető teknős, mert fő a biztonság, ugye?
1: Mm-hmm. Amúgy lassan, a vakond is jó lehetne valamire. Tehát az hogy tud föl
2: az lenne
1: menni.
2: A vakvezető, a vakond.
1: Ez nagyon expert. Tehát az tudhatna valamit csinálni, a vakond is tudhatna. Meg egyébként szerintem, amit többen próbáltak, anno volt is ilyen lebukás, hogy macskára szereltek diktafont, azt hiszem, mert hogy az cuki, és ezt beengedték a tárgyalásokra. Mm-hmm. Csak hát? Az a baj, hogy gyanús, hogy a 80-as években egy ilyen két kazettás magnóval besétál a cirmi.
2: Ja. Az egy bajos, igen.
0: Szeret zenét hallgatni. Kicsit.
1: Az is attól függ, hogy milyen környéken. Ja, de szerintem az állatokat tök jól lehetne használni különböző célokra így a hadászatban, persze. Szerintem sokkal, sokkal biztonságosabb, mint meg annyi fegyver.
0: Ugye, és ez talán kevésbé fordul ellenünk, mint mondjuk az AI.
1: Például tuti biztos, hogy nem mernél bemenni egy kertbe, amin ott van szabadon egy 140 kilós disznó. Az biztos, hogy te oda nem mennél be. Ugyanígy nem mennél be valahova, hogy egy víziló lenne szabadon.
2: Hát a víziló lenne szabadon, akkor nem, de azért a disznó annyira nem.
0: Vagy gyerekek, hát megvan. Hát melyik az az állat, amelyik mindenki szerint cuki, és senki nem gyanakodna rá, csak az vakarnak a féket, hogy került ide. Hát a pingvin.
2: Ja, tényleg.
0: Hát a pingvin. Hát ez milyen aranyos, ott tatyok. Ez tök én pingvin.
1: Tetszik. Tetszik, vagy a gyanú elterelő gyanakonda, amit beküldesz, és akkor mindenki elkezd utána...
0: Gyanakonda!
1: Mindenki elkezd utána menni. Látom ebben a lehetőséget. Vagy ugyanígy lehetne biológiai mérget bejuttatni például szúnyogokkal. Tehát, hogy megfertőzöd a szúnyogot.
2: Hát egyébként igen. De ne adjál már ilyen ötleteket most komolyan. Tehát, hogy még ezt képesek és megvalósítják. Már a nanobotok világában, érted? Tehát, miből áll a
1: vagy amúgy, hogyha valahogyan savazni lehetne, vagy ilyen robbanóanyagot lehetne helyezni a galambszarba, akkor az is egy erős fegyver.
0: Még mielőtt a kompletterrorista
2: amúgy ki tudja marni a ruhát, úgyhogy ez már önmagában is egy fegyver.
1: Nők ellen bevethető.
0: Igen, na mielőtt a kompletterrorista társadalmat kiképzi, Rédl kolléga, így az adáson keresztül elköszönünk, jó? Köszönjük, hogy velünk voltatok. Én jövök délután a Beatben. Természetesen...
2: De ha ezt kitalálják egy 10 év múlva, én megkereslek. Téged
1: és, de még a hajtóbékát sem hoztam, pedig abban is mennyi lehetőségem van.
0: Köszönjük szépen, Rédül kollégának, a rendőrség munkatársait invitálom innen a szomszédból, gyertek.
1: Indiana Jones-nak a zöldszemes ostoros.
0: Jó, köszönjük szépen a mai csodálatos közreműködést Andinak.
1: Jaj, annak az Andinak, aki egyébként a mai napon, hogyha már terrortámadásoknál meg állatoknál tartunk, akkor említsük meg, hogy
2: megfogom a kígyót.
1: Állapotban van.
0: Így van, ma legalábbis így jött, úgy látszik ez a rózsaszín felső, ezt az énjét hozza elő.
1: Kígyók kígyóznak.
0: Köszönjük szépen Rédl Ádámnak, akit most jobb, hogyha elnémítunk.
1: Túl sokat mondtam, túl sokat tudok. Az ember, aki túl sokat tudott. És hát ezt megírtam, mert ezt pontosan akarom. Annak, aki az izmos kockahasat már az első mondatból felismeri, mégsem kirakadt bábú, a vénuszi szépségű I.S. Rolandnak.
0: Na, a kockahasat csak máson ismerem meg. Na, jövök délután a beatben, így együtt, pedig holnap, holnap reggel. Nem sokkal. Így van. Na.
1: Sziasztok!
0: Buenos morgen!
2: Sziasztok!
3: Forrás Rádió.
2: Megfogom a kígyót.
3: Tű anyukám! Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlight Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
4: Korog a gyomra? Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Végre! Közeledik!
6: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
7: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
6: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
8: Vértes Center, éj színesen!
9: Sporoljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Ez reklám volt.

0: nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendelkezés szerint a kétoldali emlő eltávolításának és vagy helyreállításának elszámolhatósága feltételekhez kötött. Esztergomban a mai napon 8 órától október 16-án pénteken 16 óráig forgalomkorlátozó süllyedő oszlop telepítése miatt lezárják a Berényi Zsigmond utca dzsámi előtti szakaszát. Az utca kis szélessége miatt a munkálatok 4 napja alatt az esti órákban sem lesz lehetőség az áthajtásra. Kérik az arra közlekedők türelmét és megértését. Október 14-én szerda délelőtt 10 órakor a Tatai Református Gimnáziumban Jakus Sándor festőművész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket. Megnyitja Kövesdi Mónika művészettörténész. A tárlat november 20-áig tekinthető meg tanítási napokon 8 és 16 óra között. Október 17-én rendezik meg a Roma Büszkeség és Méltóság napját az ahhoz kapcsolódó felvonulás keretében Budapesten, tájékoztatta a Roma Sajtóközpont hétfőn az MTI-t. A rendezvényen meghirdetik a Van egy ajánlatunk, közös hazát csak együtt építhetünk című kiáltványt, amelyben a Roma mozgalom tagjai érdemi együttműködést ajánlanak Magyarország demokratikus szereplőinek, tartalmazza a közlemény. A rendezvény résztvevői a Blaha Lujza térről vonulnak a nyugati pályaudvar melletti Puczi Béla térhez, ahol beszédek hangzanak el és zenés programot is tartanak. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy minél színesebb öltözékben érkezzenek.
1: Időjárás.
0: Ma többször megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de zömében napos idő lesz a megyében. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 13 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Milyen az, amikor a Sphinx átalakul? Na kukkold meg a Facebookon. Hello, Buenos Morgan, ki koktél, beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, Bulvár Csokorra, benne pedig Madonna, Vadona túj felvételével. Andy, Purple Disco Machine, itt lesz a New Level Empire, Lion Pain, és persze Chris de Sarandi, az újdonsága tiéd, rádiózz velem!

mert hogy ezt is nagyon szeretjük, sőt, szeretünk mindent, amit te is szeretsz. A Purple It's Machine vadiójával, a Taste My Luck-kal találkoztál. Ez a koktél, elindítottam az 5 órás magazinműsort, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben az órában hozok már Bulvár Csokrot, benne pedig Madonna vadiúj felvétele, amiben egyébként Charlie működött közre, Dance Theory így a dal. Na, a következő fél órában mind a nótát, mind pedig az infókat megkapod, ígérem. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. De szimpi nekem ez. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Ha kell, már pedig miért ne kellene, akkor tedd a memóriába is, vedd elő. A Stadium X mindjárt Azaliával, itt lesz Las Frequencies elsőként. Selena Gomez, a jó, hogy a single song a tiéd. Hozom csak slágerek közt.

A Stereo Max, Sam Martin és Azaria közöst játszottam, ez volt a Heaven, csak slágerek közt érkezett. Ez a Cocktail 5 órában, kevés dzsumával, jó sok zenével teszem mindezt október 13-án, kedden. Szia! A következő órában belekukkantunk egy kicsit a kalendáriumba, nem sokára Madonna is énekel, hiszen a Bulvár Csokorban ő, és persze a legújabb dalak. A Dance Theria, 17 fok, néha felhőzettel, de inkább napsütéssel. Ez várható ma, a hivatalos megfogalmazás, nyugodt őszies nap, vagy napok, mert hogy a folytatásban is ez várható. Nálunk pedig nem sokára, mint ahogy emlegettem, a Bulvár Csokor, addig Lotfi Begi a vétekkel, itt lesz Ella Langley újdonsága, Britney pedig most, a Toxic, ma ez érkezik, csak slágerek közt küldöm.

Petfi Begi, no meg a vétek közös, az álmodóztam volt a tiétek, a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában, kevés dzsumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy. A bulvár csokrot ígértem neked, benne pedig, hát jó, hogy Madonna. Az újdonságról regélek, a Dance Theory-ról, az idei év legnagyobb popzenei crossoveréről beszélünk, hiszen kérem, a pop királynője és a brit kultúrát uraló Charli XCX közös dallal jelentkezett. Ez egyébként a nyáron megjelent Confession 2-es album egyik legnépszerűbb trackjének teljesen újra gondolt, kifejezetten az éjszakai klubokra írt változata. A kislemez alapjául szolgáló eredeti felvétel amúgy a 80-as évek ikonikus New York-i klubja, a Dance Theory előtt tiszteleg, annak a helynek a szellemét idézi meg, ahonnan Madonna pályája egykor indult. Idézem Charlie-t, aki az Instáján írta ki a következőket: Madonna az, aki mindannyiunk előtt kitaposta az utat, megcsinálta mindazt, amit mi korábban még megpróbálni sem mertünk. Zseniális volt a közös munka, köszönök neki mindent. Nos igen, ha belegondolok, Madonna nélkül mi lenne velünk, ugyanúgy, mint ahogy Michael Jackson nélkül is mi lett volna velünk. Bulvár Csokor, benne Madonna és persze Charli XCX, a Dance Theory-jával jelentkezem, kapod csak slágerek közt.

0: az Úr Fritz Kalkbrenner, adva pedig a Back Home, zártam az első órát a Cocktailban. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán nyitom a másodikat, nem mással, mint Regán Lilivel. Na, jel lesz a Heal Me!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértest Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
3: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
2: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértest Centerben.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, őrizetbe vettek 6 férfit légfegyverek átalakítása miatt, áramszünet lesz Oroszlányban, tarolta veríti az elmúlt hétvégén a hazai mozikban is. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Őrizetbe vettek 6 férfit, akiknél légfegyverből átalakított lőfegyvereket találtak, közölte a Tolna megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a rendőrök a napokban a terrorelhárítási központ munkatársaival közösen elfogtak 2 paksi férfit, valamint 2 hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki társukat lőfegyverrel visszaélés büntette miatt. Az elfogott férfiak közül mindegyiknél találtak legalább egy lőfegyvernek minősülő légfegyvert, a leggyengébb is több mint 5-ször akkora energiával lőtte ki a lövedéket, mint amekkora a légfegyvereknél engedély nélkül megengedett. A rendőrök a férfiaktól 15 fegyvert, távcsöveket, éjjellátókat és lövedékeket, alkatrészeket, kiegészítőket foglaltak le. A férfiakat előállították, gyanúsítotti kihallgatásuk során egy kivétel

0: film 40.749 látogatóval büszkélkedhetett a második hétvégéjén. A Colin Hoover regénye alapján készült alkotás így már 87.152 főnél tart a hazai vetítések között.
1: Időjárás.
0: Ma a napos idő mellett többször megnövekedhet a felhőzet, de megyénkbe csapadékot nem jósolnak, 13 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar Mobil kutya kozmetikája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Van valami info a Sophie Ellis Backstore-ról? Nincsen. Nekem van. A szokásos módon nem félek megosztani. Teszem mindezt majd a Bulvár Csokorban. Hello! Ez a Cocktail 5 órában kevés duma, jó sok zene és Tamás. Mindjárt a One Republic és a Regan Lily. Kezd a Hilmi. Ez itt a Cocktail. Egészen 3-ig. Rádiózelem!

futball, David Guetta, Andrea Bocelli és a DNA. No ez volt az imént, csak itt tárgyilagosan elküldte neked az info. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, egészen 3-ig lehetünk együtt. Ebben az órában Sophie-Lise Baxter került terítékre. Mi az a Perimeno Pop? No, hát ígérem, hogy megtudod. Mi a köze a mai napnak a mobiltelefonokhoz? Erről is regélek, ígérem, belekukkantok egy picit a kalendáriumba. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Mindjárt Zayn Malik és Sia, jó adal, elsőként pedig a Walmarton. Az ugyanúgy című tavait hozom, csak

0: Bieber és Dádani azon repít, 4 évvel ezelőttről repült. Szóvisznek rossz volt, bocsánat. Ez a Koktél kerek 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem, hogy rákukkantok a kalendáriumra, teszem mindezt október 13-án. Edik Kálmánok boldog névnapot nektek. 1983-ban repülünk, Amerikában bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Chicagóban volt a bemutató. Egyébként képzeljétek, az Amerikai Egyesült Államokban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de a használható rádió frekvenciák száma igen korlátozott volt. 1985-ben az AHA a Cékom Mi című dalával első lett az amerikai slágerlistán, és még egy 1917-ben Fátimában körülbelül 70 ezer ember előtt megjelent Szűz Mária. No, egy kicsit belekukkantottam a mai napi érdekességekbe. Na mindjárt Sophie Ellis Baxter jön a Bulvár Csokorban, addig azonban tuti itt lesz Majka és Curtis, a The Black Eyed Peas-t is, na meg Sky Holland az újdonsággal. Egyből a kereskedelmi szünet után repül a Deja Vu!
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastélytéren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk. Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött, ne csak használd, nézd is meg. Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni. Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Steven Maguire és a Tell Me Something Good, de imádom. Cocktail 5 órában kevés dumával, jó sok zenével. No és Tamással köszönöm, ha velem tartasz. 3 óráig teheted, ahogy ígértem. És mit ígértem még? Hát persze, hogy a Bulvár Csokrot, benne Sophie Ellis Backstore, tessék kapaszkodni. A Murder on the Dance Floor 47 éves divája nemrég dobta piacra a vadonatúj elképesztően provokatív című Perimono Pop nevű 8. stúdióalbumát. Igen, jól hallottátok, Sophie nem fél az idő múlásától, sőt büszkén ünnepli a változókort. De ami a rajongókat és a brit bulvár sajtót most igazán lázban tartja, az nem más, mint a legutóbbi igencsak őszinte kitárulkozása a magánéletéről. Ledobta ugyanis a bombát, bevallotta, hogy amikor jelenlegi férjével, Richard Jones-szal, ő egyébként a The Feeling basszus gitárosa, szóval vele megismerkedtek, még mindketten benne éltek egy-egy másik kapcsolatban. Bizony, a pop történelem egyik legstabilabbnak hit álompárja, valójában egy szaftos szerelmi négyszögből, a féle tiltott gyümölcsként indult. De most, ha őszintén belegondoltok, rengeteg kapcsolat indul így, nem? Bulvár Csokor, menne Sophie Ellis Backstore, énekel is mindjárt, jön Benzon Bone, itt lesz a Zuhaker, Felix Jan mellé pedig oda teszem a hölgyet, mármint Sophie-t, ready for you.

0: hihetetlen, de ebben a dalban Bibi Rexa is énekel, Nico és Vince mellett. Ezzel zártam a második órát a Koktélban, csak slágerek, és persze kevés duma ebben az öt órában. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán Junotas és Laminia, a Canyons érkezik, mutatom.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 7641. Keressen minket a Facebookon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Bejelentették az idei JATA díjazottakat, ma Császáron várják a véradókat. 4 filmet vetítenek a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Iványi Tamás Gergő biofizikus, doktorandusz hallgató, Röst Gergely matematikus tanszékvezető, egyetemi tanár és Lovász László matematikus, a József Attila Tudományegyetem egykori oktatója kapja idén a JATE díjakat. Jelentette be Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hétfőn, aki online videókapcsolaton keresztül csatlakozott a sajtótájékoztatóhoz. Karikó Katalin hangsúlyozta, a díj célja, hogy megőrizze a JATE szellemiségét és erősítse az egykori hallgatók kötődését alma materükhöz. Elmondta, az idei elismerésekre több mint 150 jelölés érkezett, köztük külföldi oktatókra és hallgatókra vonatkozó ajánlások is. A második JATE díjátadó gálát november 14-én rendezik meg a Szegedi Tudományegyetemen. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 15 és 18 óra között Császáron a Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Ábrahám Zsolt Tamás tart előadást Komáromban október 14-én 18 órától. A programon a komáromi sörfőzés történetéről lesz szó, az érdeklődőket a Jókai Mór Városi Könyvtárban várják. 4 vajdasági magyar alkotást láthat a közönség 7 vajdasági településen október 13-a és 15-e között a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválján, amelyet a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából tartanak, közölték a szervezők az MTI-vel. A Cinema Filmműhely által

0: 등.
1: Időjárás jelentésünket az Esztergom és Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Emlékeztek arra a darra, hogy tell me why. Precioso, igen, ő volt az előadója. Na, vele foglalkozom a bulvár csokorban. Sőt, kapsz Buen Ross Morgan visszatekintőt is. Ádi megint hozta a formáját. El akart adni valamit. Na, majd mondom a részleteket. Jó, koktél 5 órában, mindjárt a Maroon 5-val. A Junotas és Lavinia közös pedig kezd. Jön a Kenny.

0: Gencső fájá is persze a Mrs. Zoltyar egy újdonság itt a Forráson. A nap 24 órájában ilyen is ehhez hasonló kiválóságok, ebben az 5 órában pedig megspékelem mindez kevés dumával, koktél, most éppen bölcsességgel. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Tedd a memóriába kell, akkor pedig vedd elő, és persze csináld meg. A Buenos Morganes rátok is megcsinálták a reggelt, nem is akár hogyan. Ebből kiragadok egy kis részletet, Ádi már megint hozza a formáját. Egy laptop, egy autó, ő egy kis kínai. Na, hogy mi a közös mindezekben, kiderül a következő fél órában. Előtt a bulvárcsókon jöhet Prezioso, érkezik az Tuti. Nomex Tushi és Smilerrel, itt pedig Rob a Lucas Graham-mel. Most People, így adan, csak slágerek közküldön.
1: Hey, what's up, this is Rehab.
2: Hello, ladies.

0: Preciózó és Laurel, a How Anna volt a tiétek. Ez a Koktél 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene Tamással, most pedig Bulvár Csókorral. Itt van az olasz dance pápa. Nali, az Preciózó, a Tell Me Why megvan nektek. No, mekkora himnusz volt, Atya úristen, az ezred forduló igazi diszkó robbanása. Az úr valójában egy igazi túlélő kaméleon, még a legtöbb 2000-es évekbeli Eurodance sztár már rég kikobott a köztudatból, még most 2026-ban is elképesztő formában van. Nemrég olyan kollaborációkkal tért vissza a slágerlisták élére, mint a Thunder, ez Gabri Ponteval közösen követte el, a napokban pedig kilopta a legújabb Drop Down című elektronikus bombáját. A benfentesek szerint amúgy a stúdióban még mindig ugyanolyan maximalista és keményfejű, mint régen. Képzeljétek, állítólag Marvinnal a mai napig képesek órákig veszekedni egyetlen hangminta miatt. Na de hát a zsenik már csak ilyenek, ugye? Preciózó! Az imént a Bulvár Csókorban, Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, Ádi hülyeségével már megint, Charlie Puth addig, na meg a szeptember. A kereskedelmi szünet után repül a Cry For You!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Güntner. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Güntner, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
3: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
6: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
5: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
7: Vértes Center. Éj színesen!
8: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Fire és a Groovehouse közös miért lettél más itt a Forráson. Hoztam a tavalyi évből Cocktail 5 órában, előttem pedig Buenos Morgan 4 órában. Na, azzal a programmal ébredtek minden hétköznap 6 és 10 között Roland és Ádám, a két műsorvezető, a híres lányok pedig becsatlakoznak. A mai reggel folyamán Ádám elmesélte, hogy hogyan próbálta eladni a laptopját. Érdekes lesz, egy kis kínai is belekerült, hogy hogyan? Nem alkatrészként, és nem is maffia. Nyugi, na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Képzeljétek el, tegnap. Tegnap végre nyílbe ütöttem az üzletet.
3: Na,
2: ugyanis
3: mit sikerült?
2: Eladtam egy régi laptopot, amit már nem használok. És egyébként jó állapotban, meg jó helyzetben, de már napok
3: pornót
2: óta...
3: Pornót ne törölted róla?
2: Ez nem a te laptopod, ez az enyém volt. Szóval kellett rá telepítenem, hogy legyen rá vevő.
3: Várjál, te ez egyébként nem egy rossz biznisz ötlet, hogy meghirdetsz egy laptopot csak úgy simán, meg meghirdeted úgy, hogy egyébként egy ilyen covivesztop.
2: Attilával megbeszéltük ezt az adásvételi dolgot, de úgy soha nem ért rá, meg én se értem rá, meg közé. És akkor végre tegnap ráírtam, hogy na, akkor most nyilbeütjük az üzletet. El is indultam, és elmondta nekem, hogy akkor oda megyek a Meki parkolóba, és akkor ő megáll az egyik ilyen töltőállomásnál, és akkor ott lesz mellettem egy Lexusban. Hát gondoltam, hogy ez biztos majd egy ilyen szép nagy autó, egyébként nem is tévedtem sokat. Megérkeztem a kis laptopommal, és így próbálom kinyitni az autóját, de képzeld el, hogy egy nagyon furcsa kilincse volt, hogy nem is volt kilincs rajta, tehát hogy ilyen hipermodern izé volt, és nem tudtam, hogy hova nyúljak, és már éppen, hogy beültem volna az autóba, és így kiszól az Attila, hogy elnézést, miben segíthetek. Ekkor láttam, hogy Attila kínai, és a hangja alapján nem annak tűnt. Kiderült, hogy beültem egy idegen autóba egy MacBook-kal.
0: Miben segíthetek? A Meki parkolóban.
3: De megvette végül a csávó laptopot?
0: Amúgy én itt parfümöket meg MacBookokat árulok. Jó napot! Kínai szereti a technikát, látom.
3: Kicsi laptop kell.
0: Néztem, hogy nem erre számítottam, Attila, de hogy idézzétem, hogy én miben segíthetek? Aha, szóval akkor ön nem, bocsánat. Viszontlátásra. És aztán megtaláltam Attilát egy másik autóban. Milyen estéje lehetett, nem? Képzeld, ebben ütlenül valaki a kis Meki parkolóban, ő csak ott töltött a napját, és egy parfümöt esetleg.
3: Szegény, hogy megijedheted, hogy mit akarsz? Mert tudod, a legártatlanabb arcok, mint a te érdeket is ilyen jó fiús külsőd van, az ilyenek szoktak lenni a sorozatgyilkosok.
0: Ja, simán nézve.
3: Szegény. Ja, lehet, hogy...
0: És gondolj vele,
3: ott rosszul lesz melletted, szívrohamot kapne, megijed, hogy meg akarod gyilkolni.
2: Mit lehetek volna kimenetelek? Tehát tényleg az egyik az, hogy akkor most mutassa meg a laptopot, hogyha már beült. Ez lehetett volna egy kimenet. De hogy én meg legnagyobb nyugalommal, kis túlzással beültem mellé, tehát hogy úgy, mintha mindig is meg lett volna beszélve, tehát hogy két hely apró gyanúja nem volt az arcomon, ő meg nem értette, hogy miért ülök be mellé az anyósülésre. Miben segítetek?
3: De figyelj, hogy egy szimpla magyar srác lett volna, akkor simán összet, hogy ő Attila, beül, szia, na, itt a laptop.
2: Mindez este 9-kor egy Meki parkolóban a Kampónánál.
3: Hát... Kicsit ilyen titkos melegrandi feelingje van, de hát az a más kérdés.
2: De úgy, még az is lehet, hogy ő várt valakit, nem?
3: Na, örülj neki, hogy csak ez lett a vége, és nem
0: gyorsan gázba lép, lezárul az ajtó. Ez nem Lexus lesz?
3: Lehet, hogy meg egészen furcsa járással érkezte jól.
2: Na, hát ennyit a tegnap estén Margójára. Ne csodálkozzatok, ha beülök mellétek az autóba egy parkolásra, inkább zárjátok be az ajtókat.
3: Igen, ez a tanulsága ennek a történetnek. Jaj, zseniális. Ez a heted, ez parádé tényleg, ez a két heted.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Az építőiparban idén fizetett bruttó átlagbérek alapján hazánk a régió középmezőnyében helyezkedik el. Több mint 100 000 hamis ruhát foglaltak le egy török férfitől. Zverev lesz a 30. világelső férfi teniszező. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján hazánk a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el, közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az építési vállalkozók országos szakszövetsége az MTI-vel. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Rámutattak, hogy a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Bűnismétlés miatt indítványozták annak a török üzletembernek a letartóztatását, akitől több mint 100 000 hamis ruhát foglaltak le. A hamisítással több milliárd forint kárt okozott, és akár 10 éves börtönbüntetésre is számíthat, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV budapesti nyomozói egy idén márciusban iparjogvédelmi jogok megsértésének büntette miatt indított büntető eljárásban bűnismétlés miatt indítványozták az elkövető letartóztatását. A tavaszi rajtaütéskor a férfi raktáraiban, boltjaiban hamis luxus márkajelzéssel ellátott ruhaneműk tömegét foglalták le. Ezzel a készlettel hozzávetőlegesen 6 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott az árusa jogtulajdonosoknak, tették hozzá. Tudatosan a merrák ellen címmel prevenciós napot rendez a Tatabányai Szent Borbála Kórház október 15-én csütörtökön délelőtt 9 órától az elépület 5. emeleti előadó termében. Az előadások mellett lesz interaktív emlő, önvizsgálati tréning, komplex állapot felmérés és szűrőállomás, valamint mentális egészségpont is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az egészségfejlesztés@tatabanyakorház.hu e-mail címen lehet megtenni. És végül sport, hétfőn biztossá vált, hogy még az idén a német Alexander Zverev kerül a férfi teniszezők világranglistájának élére. Ő lesz a 30. játékos, aki vezeti majd az 1973-ban életre hívott ATP rangsort. Az ATP honlapjának összegzése alapján már eldőlt, hogy a németek kiválósága, aki áprilisban volt 29 éves, a 2026-os esztendőt mindenképpen az élen zárja, így második legidősebbként áll majd először az ATP lista élén. Az olimpiai és ATP világbajnok Zverev idén megnyerte karrierje első, majd második Grand Slam tornáját.
0: Időjárás.
1: Napos komoly felhős időre számíthatunk, az északi és szelet többfelé élénk keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet 16 fok körül alakul, szerdán megnövekszik, majd délután csökken a felhőzet, a Dunántúlon és északon lehet kisebb eső.
2: Az időjárás jelentést

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig vele.

0: van.
1: Egykoron Roy Orbison, mostanság pedig már Aztec Pitbull és Gabri Ponte, na Préri Ómán volt a tiétek. A tavalyi évből hoztam, ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Köszi, hogy itt vagy, 3-ig tölthetjük együtt az időt, tehát ez az óra és a következő még tuti, hogy az enyém. Ebéden túl vagy, igen, már régen, ugye? Lassan nekem is beüt egyébként a kajakóma, csak szólok, úgyhogy egyszer csak ilyen bukkanást hallasz, az a fejem volt itt az asztalon. Bulvár Csokor nem sokára kapott, császár előd érkezik. Tudtátok, hogy egyszer összeveszett Friderikus Sándorral? No, balhérról beszámolok nem sokára. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Egyébként sokszor én is vagyok így. Ez a mai napi koktélos bölcsesség. Mindjárt David Vett a Bibi Rexával, jön Sabrina Carpenter is. Azaria pedig most Dessel. Jezem, te vagy az a lány. Hozom csak

0: David Guetta, I told you they wouldn't get over this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: David Guetta és Bebe Rexha, no meg a Family itt a Forráson. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Ránéztél mostanában a pollen jelentésre? Vannak, akik nagyon-nagyon panaszkodnak, ők valószínű, hogy a gombákra érzékenyek, mert hogy a kültéri allergén gombák közül most éppen az alternaria spóra száma országosan magas. Egyébként alacsony szinten van a pázsit, fűfélék, a csalánfélék, a libatófélék, a ballagfő és az űröm koncentrációja. Na hát ez volt az örömben. Érted, ugye? Úgyhogy le a gombákkal, kérem szépen, csak ők támadnak. No és támad nem sokára Császár Előd is, hozom őt a bulvár csokorban, előtte nagyot énekel majd Beyoncé, na és Calvin Harris mellett Jazzy is. Satisfied, így a dal, a kereskedelmi szünet után érkezik. Íme!

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
2: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvéd kadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kis csoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát! Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
4: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
3: ne csak használd, nézd is meg.
4: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
3: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Games és Dani Sante Halloween volt a tiétek. Koktél 5 órában, bulvár csokorral most éppen. Ma már ugye foglalkoznak Preciózóval, nos, úgy gondolom, hogy Császár Elődnek vagy Shane 54-nek igen nagy szerepe volt abban, hogy Preciózóék slágerei annó berobbantak a magyar klubokban, de ha azt hiszitek, hogy az 53 éves tini bálvány ma már csak a nosztalgiából ért, hát óriásit tévedtek. Na és tessék kapaszkodni, nemrég ledobta Előd a nosztalgia bombát is, egy interjúban kitállalt a Friderikus Sándorral való legendás balhéjáról. Elárulta, hogy a 90-es évek elején a Friderikus Show háttér munkásaként a TV pápa egyszer olyan szinten elkezdett ordítani bele, és ki akarta rúgni, hogy Előd fogta magát és odavágta. Akkor szevasz! És kisétált a stúdióból. Na és ide a végére egy kis pikáns. Képzeljétek, az FLM korszak csúcsán Előd egy titkos füzetben névvel és fotókkal dokumentálta a hódításait. Bizony, bizony, igazi fekete listát vezetett a csajokról. A sors fintora egyébként az, hogy a füzetet végül az egyik akkori barátnője találta meg. Képzelhetitek a robbanást. Császár Előd a bulvár csokorban. Jön mindjárt Pink, most pedig ő, Lotfi Begi és Nika mellett. A tiltott szerelem újra gondolása 2021-ből. Csak slágy

Egy igazi gyémánt hangú csaj énekelt a gyémántokról. Rihanna és a Diamond, ezzel zártam az utolsó előtti órát itt a koktélban. Kitty nő érkezik, ő is egy igazi gyémánt, hozza a legfrissebbeket, aztán Felix Jan és Sara Barrios. Mutatom!

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, jó napot kívánok! Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás. Karácsony Gergely elnézést kérte a kormánnyal kötött parkolási megállapodásban érintett polgármesterektől, felelős gazdinapot tartanak Esztergomban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, és újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en üdvözölte a tanács döntését, amellyel, mint kiemelte, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. A főpolgármester elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől azért, hogy a budapesti parkolási rendszer átrendezésére vonatkozó a kormánnyal kötött megállapodásról előzetesen nem egyeztetett velük. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt Karácsony Gergely. Bejelentette azt is, hogy meg szeretné húszszorozni a fővárosi szolidaritási alapforrásait. A politikus szerint a fővárosi önkormányzati rendszerben finom hangolásra van szükség, rendezni kell kérdéseket a turizmus és a forrás megosztás területén is. A főpolgármester közölte, túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, de az ügyben tartanak majd megbeszélést. A Felelős Gazdi Akadémia Alapítvány első alkalommal rendezi meg a Felelős Gazdi Napját, amelynek október 18-án vasárnap 10 és 14 óra között az esztergomi piac ad otthont. A rendezvény célja, hogy játékos közérthető formában hívja fel a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, a megelőzésre és arra, hogyan érthetjük meg jobban négylábú társaink jelzéseit. A családokat 5 interaktív állomás, felelős gazdi útlevél, állatsimogató kézműves foglalkozások és ajándékok várják. A program egyik különlegessége az élő könyvtár, ahol a látogatók állatorvossal, kutyakiképzővel, kutyakozmetikussal, állatmentőkkel és más állatokkal foglalkozó szakemberekkel beszélgethetnek kötetlenül. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Napos komoly felhős időre számíthatunk, az északi és szelet több felé érénkkeleten, északkeleten erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet 16 fok körül alakul, szerdán megnövekszik, majd délután csökken a felhőzet, a Dunántúlon és északon lehet kisebb eső.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a DJ, akivel minden szombat éjszaka találkoztok 11 és 12 között. Robin Schulz érkezik, hozom a bulvár csokorban egy-két szaftos info, tuti jön. Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene Tamással. Itt lesz mindjárt a Valmar, Kinti Peri, Félix Jan pedig Sara Barriozzal. A Time to be kezd. Rádióz velem!

Megvallom őszintén, nekem először fura volt Benzomból, de már nagyon bejön. Beautiful Things az imént 2 évvel ezelőttről játszottam. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, és mindez Tamással. Ebben az órában is hozok Buenos Morgan visszatekintőt, sőt Bulvár Csokrot is, benne pedig az a DJ, akivel minden szombaton éjszaka találkoztok itt a Forráson, a Club Sessionben, ő Robin Schulz, a 39 éves német szupersztár. Tudtátok, hogy a német producer arcáról letéphetetlen a sötét napszemüveg? Na de hogy miért is? Ki fog derülni nem sokára, úgyhogy füleljetek. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam, ez a mai napi koktélos bölcsességem. És hogy milyen dalok előttem Purple Disco Machine, Atomic Kitten, az egykori Kool & The Gang slágerrel, Mark Ronson pedig Anderson Paakkal, 7 évvel ezelőttről hozom, csak slágerek közt.

0: Romi Schulz és persze Easy Bizu. Az Only Way Is Up volt a tiéd a 2 évvel ezelőttről érkezett koktél mőtórában. Kevés dumajósok zene mindez Tamással és Bulár Csokorral, benne pedig a letéphetetlen sötét napszemüveggel. Bizony-bizony, legyen szó éjszakai klubról, zárt stúdióról, tévéinterjúról vagy őrös szőnyegről, a német producer arcán mindig ott van. Hát köbő olyannyira a védjegyévé vált, mint Karl Lagerfeldnek vagy a Daft Punknak a sisak. No de mi áll a háttérben? A hivatalos verzió a következő, Robin egyszer poénosan megosztott az egyik legfontosabb stúdió tipjét. Figyú, ha zenét írsz, kötelező napszemüveget viselni. No, akkor most jöjjön a pszichológus verzió. A közhiedelemmel ellentétben Robin a magánéletben egy kifejezetten introvertált, csendes és visszahúzódó srác, úgyhogy a szemüveg védő pajzsként szolgálhat. No és a végére még a harmadik, a backstage pletyka. El kell rejteni a kialvatlanságot, a fáradt tekintetet. Mi erre jó? Hát persze, hogy a napszemüveg. Bulvár Csokor, benne pedig a letéphetetlen sötét napszemüveg, és persze Robin Schulz. Ettől függetlenül szeretjük őt, ugye? Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, előtte Ella Langley az újdonsággal egy kis country, jön Zayn Malik, no meg George Ezra. Most éppen a kereskedelmi szünet után Budapestről énekel. Mutatom! Give me one reason why I should never make
1: a change. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértest Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek. Tatabánya, ahol otthonra találsz. Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértest Centerben.
4: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
5: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastélytéren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
6: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
7: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
8: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
9: Mindenki hallja.
8: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
9: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drink a mellé, vagy útközben. Légy bárhol, ez a koktél.
1: Sok zene, kevés duma.
0: Forrás Rádió, mindig veled.

0: Az év egyik meghatározó dala, ami egyébként a country slágerlistán is döngett. Illa Langley és a Choosing Texas az imént. Ez a forrás, benne pedig a Cocktail 5 órában. Ígértem neked Buenos Morgan visszatekintőt mostanra is. Hát kérlek, már hozom is. Egy kis slágervadászat lesz terítéken. Hogy kell reggel beköszönni, hogy kell kígyót fogni? Na ehhez kell persze Andi is. Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban. Forrás Rádió. Jót érzek.
2: Megfogom a kígyót.
3: Tű, anyukám!
4: Jó reggelt!
5: Na, hát így gondoltuk, így köszönünk be. Kicsit visszaidézzük az előző órát.
4: Best of.
2: Ezt lehetne rólam részről írni a társkereső oldalon. Puszta kézzel meg.
5: Tényleg, megfogom a kígyót. Ennyi a Tinderen a bemutatkozásod.
4: Én először azt hittem, hogy ilyen sírszöveg, de...
5: Sokan
4: az egyáltalán parád.
2: Nem, az, hogy megfogtam a kígyót, a sírszöveg.
4: Ja.
5: Már fogom meg a kígyót.
4: Hát Buenos Morgan, szép jó reggelt mindenkinek.
5: Már
4: hangolódok, igen, a bárdosságomra. Minezenger leszek, slágervadászat következik, és én leszek, aki szabadjára engedem a vadat, a fenevadat.
5: A kígyót.
2: Végre. Igen. Mi? Nem neked kezdtem vedned.
4: Igen, tehát végre olyan zenék lesznek, amiket tényleg ismerünk, drága hallgatók, amiket tudunk és szeretünk.
5: Már mit, hogy te.
4: Most az, hogy ez a két tudatlanik nem fogja megfejteni, az egy másik téma lesz, de hogy végre verselek egyet, szóval. Készen álltok a...
5: A grillus mi a most bestofra?
4: Végkifejlet? Erre nem is gondolom. Mondjuk kaláka.
5: Ne hagyjak már tippeket.
2: Mondjuk te így is előnyben vagy.
4: Na figyeljetek.
5: Azokat nem ismerem.
4: Gondoltam, hogy Gigi D'Agostino-tól a The Riddle-el nyitok. Mert az egy ismertebb, de eddig egyből nulla, csak mondom, eddig egyből nulla. Lehetett volna a dzsungelkönyv egy nyitány is, és akkor mondhatom, hogy de ezt is elengedtem, kaptok igazit. Figyeljetek. Annyira szép ez az egész. Tiszta tészta a menü. Olivából csak egy csöpp.
5: Ez kupikék, törpikék.
4: Reszelt sajtok, spagetti, darált hús, és még egy kis ketchup. Az ketchup? Úgy mondják amerikaiul.
5: Úgy mondják amerikai, igen.
4: Akkor szólj rám.
5: Ez hupikék, törpikék, azt tudom, de hogy melyik dal? Ne? Hát a ketchup song lenne egyébként logikus.
4: Nem.
5: De nem az, tudom, hogy nem az, mert hogy nem az a dallam.
2: Jó, gyerekek.
4: Segítek az elejéről. A főszakácsunk 3 éve hami. Őt kerest fel, ha jól akarsz lakni.
5: És itt is megvan a
4: szöveg. Tényleg tudja. Jó. 100 féle olasz étel, és egy adagért csak egy puszit kér el. Ravioli, bolognese, ez a te helyed az étlapot nézve.
5: Igen, várjál, meg is van a dallam, csak a dal címén gondolkozom. Az eredeti dal címét próbálom.
4: Monika és Móni már kapásból bevágta.
5: Igen, ez a... Jönnek a törpök, mit tudom, éhesek a hasa.
4: Mi ez az étel? Egy ételt hoz.
5: De az eredeti dalon gondolkozom, hogy melyiknek az átirata.
4: Az is abból tudod már, mi lesz ma az ebéd, amit a tegnapit újra dolgozták itt nálunk.
5: Mit, a spagetti?
4: Spagetti, sok olyan dal van, hogy spagetti.
5: Ja, ez a makaréna, tényleg, persze, és makaróni, igen, makaróni, igen, megvan.
4: Spagetti.
2: Sok olyan dal, spagetti, de úgy tényleg.
4: Jó, hogy nem a csiga tésztát hoztad elő. Ja.
5: Spagetti, borda ágyod.
4: Jaj, babám. Na jó.
5: Makaréna makaróni az.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám.
6: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ.

0: Johnny Foot és a Changes, ezzel zártam ezt az órát, sőt magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort hallottátok Tamással, kevés duma, jó sok zene. Na mindez folytatódik, holnap 10-kor érkezem, addig tegyétek el a koktélos poharat, akkor pedig elővesszük és töltögetjük. Gyertek mindenképpen szomjasan. A folytatás hozza Rolandot, így és Roland, tehát a Beattel. 5 óráig, 5-re pedig visszatérek, itt leszek kedlévén az amerikai kedvencekkel, majd pedig DJ Yellow 2 órája a Light Sessionben 7 és 9 között. Na az is érkezik, a Paul Russell és Szelveti közös is a következő órát nyitja, a Dead Girl. Na ciao ciao, holnap gyűszök!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást, és járd be játékosan a páros parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom, ősszel is élmény a szabadban. Komárom, határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Hazánkban évente nők ezreinek kell szembenézniük a merrákkal. Csütörtökön kezdődik a díjnyertes filmeket felvonultató szemrevaló filmfesztivál. Kisebb stadionban lesz a georgiai magyar meccs. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Magyarországon évente nők ezreinek kell szembenézniük merrákkal, pedig a korai felismerés jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán kedden az áttétes merrák elleni küzdelem világnapján. Magyar Péter azt írta, hogy ezen a napon azokra a nőkre gondolunk, akik életük egyik legnehezebb harcát vívják, édesanyákra, nagymamákra, lányokra, feleségekre, testvérekre, barátokra, akiknek egyetlen diagnózis egyik napról a másikra megváltoztatta az életét, továbbá azokra, akik már legyőzték a betegséget, és azokra is, akiket elveszítettünk. Ezért ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől, tegyünk közösen azért, hogy minél több nő jusson el időben a szükséges vizsgálatokra, és minél tovább velünk lehessenek egészségben és szeretetben, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzés alatt megosztott egy fényképet is, amelyen női frakció társai körében látható az összefogást és szolidaritást hirdető rózsaszín szalaggal a ruházatán a parlament egyik lépcsőjén. Csütörtökön kezdődik a díjnyertes filmeket felvonultató szemrevaló filmfesztivál, amely a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból kínál válogatást eredeti nyelven magyar felirattal. A sorozatot Joachim Meyerhoff önéletrajzi bestsellerének adaptációja, az Űr a szívemben című film nyitja október 15-én a budapesti Toldi moziban, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös fesztiváljának programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is láthatja a közönség. Október 14-én szerda délelőtt 10 órakor a Tatai Református Gimnáziumban Jakus Sándor festőművész születésének 120. évfordulója alkalmában rendezett kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket. Megnyitja Kövesdi Mónika művészettörténész, a tárlat november 20-áig tekinthető meg tanítási napokon 8 és 16 óra között. És végül sport, az eredeti tervektől eltérően nem a legnagyobb nemzeti stadionban fogadja Georgia labdarúgó válogatottja a magyar csapatot a Nemzetek Ligája B divíziójában. A Georgiai Szövetség a hivatalos honlapján közölte, hogy az 54 ezer néző befogadására alkalmas, eredetileg megjelölt aréna helyett a körülbelül fele akkora Mihail Messi stadionban rendeznek meg. A B divízió második csoportjában a magyar csapat 7 ponttal a második helyen áll, egy ponttal lemaradva az északírek mögött, 3-mal megelőzve az ukránokat. A kvartett egyetlen nyeretlen válogatottja a georgiai, amely a budapesti mérkőzésen 1-0-ra kapott ki a Puskás arénában.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, 13-16 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán több órára kisüthet a nap, a fátyol és gomoly felhők mögül, és az idő is száraz marad. A Dunántúl északnyugati részén néhol egy gyenge eső azért előfordulhat. 16 fok lesz a csúcs.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Bizony, ha délután 3 óra, akkor rajtol a beat, a délután ritmusa. Porrasszellel indulunk, ez már is a Dead Girl. Tartsatok velem, 2 órán keresztül hozom a legfrissebb kedvenceket. A mikrofon mögött Ies Roland.
1: Forrás Rádió. Csak slágerek.
2: Hey, yo, who's shorty?
3: I don't know, man.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
3: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
4: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
5: Végre közeledik!
6: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek. A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center, éj színesen!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forrás Rádió, mindig veled, fél távhoz érkeztünk, már ami a mai beatet illeti. Én most picit átadom a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk, a következő 60 percet pedig természetesen egy friss kedvenccel, egy vadonatúj slágerrel indítjuk. Érkezik majd a Sky Holland és a Deja Vu.

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. A vállalkozások az új gazdaságpolitikai irányra várnak a VOSZ barométere szerint. 5. alkalommal vonulnak utcára a francia középiskolások, az egyetemek egy része is demonstrál. Október 21-én éjjeltetőzik az Orionida meteorraj. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A vállalkozások kivárnak, mert világosan szeretnék látni az új gazdaságpolitikai irányt és a várható változásokat a támogatási rendszerben, hangsúlyozta Kozák Ákos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó Társalapító igazgatója kedden a VOSZ barométer 3. negyedéves jelentését ismertető sajtótájékoztatón. Kozák Ákos közölte, a VOSZ barométer indexe 2026 harmadik negyedévében 52-ről 50%-ra csökkent, visszatért a semleges tartományba. A mérséklődést elsősorban az üzleti hangulat és a beruházások gyengülése okozta, miközben a pénzügyi helyzet 64%-ra javult. A francia diák szakszervezetek szerint a legtöbb egyetemet elfoglalták vagy bezárták kedden, szolidaritásul a közoktatás alul finanszírozottsága miatt harmadik hetet tiltakozó középiskolások 5. országos demonstrációjával, amelyre ismét 10 000-eket várnak az utcákra. A kormány szerint a felső oktatási intézmények 35%-ában vannak megmozdulások. A tiltakozást kirobbantó egyik párizsi elővárosi középiskolánál kedden megjelent Greta Thunberg, a 23 éves svéd környezetvédő aktivista a Saint-Denis-i Paul Éluard középiskola elé érkezett, ahol egy 20 fős ügyvédcsapat is összegyűlt, hogy elmondásuk szerint megvédjék a tinédzsereket a velük szemben erőszakosan fellépő rendfenntartóktól. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az év egyik leggyorsabb hulló csillagait produkáló meteorraja, az Orionida. A csillagászati maximum idején ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A megfigyelést az éjszaka első felében még zavarja a fényes hold, amely azonban hajnali 2:30-kor lenyugszik. Ezt követően már sötét égbolt alatt lehet gyönyörködni a hulló csillagokban, melyekből majd hajnalban lehet látni a legtöbbet, olvasható a közleményben. Kiállításra várják az érdeklődőket. Komáromban a Brigéció Öröksége Látogató Központban október 15-én 17 órától. Az eseményen Szamódi Zsolt Olaf fotóiból nyílik tárlat, melyet Féner Tibor író művészettörténész nyit meg. A tárlat egyébként november 16-áig látogatható.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, 13-16 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán több órára kisüthet a nap, a fátyol és gomoly felhők mögül, és az idő is száraz marad. A Dunántúl északnyugati részén néhol egy gyenge eső azért előfordulhat, 16 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig már is folytatódik a Beat, a délután ritmusa. Továbbra is hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként Sky Holland és a Déjà Vu érkezik. A mikrofon mögött még mindig Éjes Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, a halott pénz és a dobban után jöjjön ismételten egy nagyon-nagyon klassz újdonság, a Take That Michael Patrick Kellyvel állt össze, ebből született meg a Feel My Love.

napjaink kedvencei a legjobb forrásból. Ez a Forrás Rádió. Forrás Rádió.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
2: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértes Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek. Tatabánya, ahol otthonra találsz. Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértes Centerben.
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát! Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk. Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött, ne csak használd, nézd is meg. Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni. Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

benne pedig a Beat, a délután ritmusa, egészen 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ezt követően Zimmerer Tamás hozza nektek a chartert, a toplistát követően pedig jön hétköznapi mix műsorunk, ez nem más, mint a Light Session. Este 7-től 9-ig DJ Yellow áll ezúttal a lemezjátszók mögé, én pedig már is hozok nektek egy nagy kedvencet, jön a Helele!

0: ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig zárjuk a mai beatet. Köszönöm, hogy az elmúlt két órát velem töltöttétek. A következő kettőt majd Zimmerer Tamás vezényli nektek, jön ugyanis a Charter, ezt követően pedig a Light Session, a hétköznapi mix műsorunk. DJ Yellow lesz a ma este rezidense. Velem legközelebb holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben találkozhattok. Addig is ragyogóan szép napot, és persze klassz estét nektek. Az elmúlt két órában Ilyes Rolandot hallottátok.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastély téren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Lezárult a hazánk elleni uniós kondicionalitási eljárás. Felelős gazdinapot tartanak Esztergomban. Az építőiparban idén fizetett bruttó átlagbérek alapján hazánk a régió középmezőnyében helyezkedik el. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, és újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en üdvözölte a tanács döntését, amellyel, mint kiemelte, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján hazánk a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el, közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az MTI-vel. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Rámutattak, hogy a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. A Felelős Gazdi Akadémia Alapítvány első alkalommal rendezi meg a Felelős Gazdi Napját, amelynek október 18-án vasárnap 10 és 14 óra között az esztergomi piac ad otthont. A rendezvény célja, hogy játékos, közérthető formában hívja fel a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, a megelőzésre és arra, hogyan érthetjük meg jobban négylábú társaink jelzéseit. A családokat 5 interaktív állomás, felelős gazdi útlevél, állatsimogató, kézműves foglalkozások és ajándékok várják. A program egyik különlegessége az élő könyvtár, ahol a látogatók állatorvossal, kutyakiképzővel, kutyakozmetikussal, állatmentőkkel és más állatokkal foglalkozó szakemberekkel beszélgethetnek kötetlenül. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul, késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap a többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső zápor.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

20. héten Sam Fender és Olivia Dean, a közösük a Rémi Im volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön ám ma is a visszatekintő rovat. Itt lesz a következő órában Miley Cyrus és a Party in the USA, sőt, találkoztok a Live Sessionnel is, DJ Ello tolmácsolásában kapjátok azt a 2 órát. Addig Olivia Dean, igencsak forró a talaj körülötte, jön a Cat Eye, gőzerővel készülnek egy meghatározó eseményre, és ne felejtjétek, Beyoncéval is találkozhattok. Valami fadoboz terítékre kerül, azt tuti. Addig pedig legjobbjaink a Naked és Portugal The Man újdonság, mindjárt Miley pedig most a Bass Per Se érkezik, na 19.

Nem lehet könnyen lesöpörni az asztalról, azt tuti. Itt van például Daphne Joy, őt 50 Cent exeként és híres modellként ismerhetjük. Alig néhány napja élőben törte meg a csendet egy elképesztően szaftos hollywoodi pletykáról. A sajtó ugyanis hosszú ideje suktogta, hogy a Carter házaspár egy alkalommal 250 000 dollárt, potom 88 millió forintot ajánlott fel a modellnek egy pikáns édes hármasért. Daphne a kamerák előtt nem fogta vissza magát, és bár elképesztően hízelgőnek nevezte a dolgot, elárulta, mennyire megfélemlítve érezte magát a sztárpár hatalmától. Hogy végül aztán elfogadta az ajánlatot? Na, az énekesnő sajtósai azóta is gőzerővel próbálják elterelni a szót a témáról. Hölgyeim, 88

Teddy Sims és a Mr. Know-It-All itt a 14. helyen. Kedd amerikai lista egészen 7 óráig, köszönöm, hogy velem tartasz. Felkészülünk? Na, kecáj! No, képzeljétek, most robbant a hír, hogy a lányok fellépnek a pop és divatvilág abszolút csúcs eseményén, az október 18-ai Victoria's Secret Fashion Show-n. Igen, jól hallottátok, Megan Thee Stallion és Tate McRae mellett a mi lányaink fogják diktálni a ritmust a kifutón. Úgy gondolom, ez egy hatalmas mérföldkő, de van egy óriási bőkenő, a csapatból jelenleg hiányzik a lányok egyharmada. Szeptember végén ugyanis hivatalosan is megerősítették, hogy a svájci szépség Manon Bannerman, valamint a Fülöp-szigetiki vezető Sofia Lafortéza kénytelen ideiglenes szünetet tartani.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások száma a főszezonban. Az MI miatt újra kell gondolni az ember szerepét a tudományban és a gazdaságban. Néphagyományok és mesterségek napja lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A MÁV helyegyes balatoni járatain a főszezonban közel 5%-kal nőtt az utazások száma, eközben a legforgalmasabb hetekben az északi parti vonal pontossága 72%-ra javult a tavalyi 65%-ról, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid ismertette a helyegyes balatoni járatokon 1.227.969 utazást regisztráltak, 4,6%-kal többet, mint egy éve. Az utószezon az utasforgalom 4,3%-kal 192 000-re nőtt. A főszezonban 73.626 kerékpár helyegy fogyott, 6,5%-kal több, mint egy éve. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mint egy 20 településen éjjel-nappal. Vitézi Dávid kiemelte, a Magyar Vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatja, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemirányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. A mesterséges intelligencia arra kényszerít, hogy újra gondoljuk, mi az ember szerepe a tudományban és a gazdaságban. Ebben Magyarországnak nem követőnek, hanem alakítónak kell lennie, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter kedden a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Tanács Zoltán felidézte, október 6-án az OpenAI több mint 700 matematikai kutatási kéziratot tett közzé, 372 eredménycsoportban rendezve. A világ egyik vezető AI vállalata egy új, még nem nyilvános mesterséges intelligencia modellje segítségével több száz esetben állított elő új matematikai eredményeket, közölte. Évszázadokon keresztül a legnagyobb tudósok éveket, olykor évtizedeket töltöttek egy-egy probléma megoldásával, most azonban megjelent egy technológia, amely akár órák alatt képes új tudományos eredményeket előállítani, hívta fel a figyelmet Tanács Zoltán. A humán kontroll megtartása alapvető fontosságú, hangsúlyozta Tanács Zoltán. Október 17-én rendezik meg Tatabányán a 4. Néphagyományok és Mesterségek napját. A Széchenyi István Művelődési Házban 16-tól 19 óráig lesz többek között újborkóstoló, szőlőpréselés, mustkészítés, kukoricafosztás és morzsolás, csuhéfonás, kisebb díszek, figurák készítése, fazekas foglalkozás, fafaragás, gyertyaöntés, valamint néptánc és népzenei bemutató, a végén közös táncházzal. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul, késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap a többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső zápor.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

kedvencekkel, no és a visszatek rovattal is. Miley Cyrus rövidesen énekel, ne feledkezzetek el azonban DJ Yellowról sem, hiszen a Light Session 2 órájában őt kapjátok. No és kapjátok még Olivia Dean-t is. Plágium per jöhet, uram? Jön ám! No és jön Bruno Mars is, no meg Zala Larsson, a Midnight Sun kezdi a blokkot. Ma a 9-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

8. Bruno Mars és a Risky dal, 7. pedig Bruno Mars és az I Just Might. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallgatod. Mondom a menetrendjét: hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ugye ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem az amerikai listát, 2009-ig repüljünk ezen. Abban az évben, ezen a héten Miley Cyrus és a Party in the USA volt az első.

Ez a Soul legenda Bill Withers hagyatékának kezelői, ugyanis hivatalos szerzői jogi pert indítottak a csaj kiadója a Capitol Records ellen. Na, hogy mi a vád? Kapaszkodjatok! Azt állítják, hogy a Olivia Ivy Seen It című hatalmas slágere pofátlanul és szinte hangról hangra lemásolta az 1981-es örökzöld klasszikust, a Just That To Love Us-t. A bírósági papírok szerint a hasonlóságok olyan elképesztően ütős,

0: Már ma tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember vagy.

az első ezen a héten, Ella Langley és a Choosing Texas. Egy nagyon kellemes country muzsika. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a hazai kedvencek, és Taylor Swift, aki állítólag tönkretette a zenét, legalábbis egy zenész legenda szerint. A történet holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Szia!

0: te csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 7 óra, szép estét kívánok! Hazánkban évente nők ezreinek kell szembenézniük merrákkal. Csütörtökön kezdődik a díjnyertes filmeket felvonultató szemrevaló filmfesztivál. Kisebb stadionban lesz a georgiai magyar meccs. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Magyarországon évente nők ezreinek kell szembenézniük merrákkal, pedig a korai felismerés jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán kedden az áttétes merrák elleni küzdelem világnapján. Magyar Péter azt írta, hogy ezen a napon azokra a nőkre gondolunk, akik életük egyik legnehezebb harcát vívják, édesanyákra, nagymamákra, lányokra, feleségekre, testvérekre, barátokra, akiknek egyetlen diagnózis egyik napról a másikra megváltoztatta az életét, továbbá azokra, akik már legyőzték a betegséget, és azokra is, akiket elveszítettünk. Ezért ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől, tegyünk közösen azért, hogy minél több nő jusson el időben a szükséges vizsgálatokra, és minél tovább velünk lehessenek egészségben és szeretetben, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzés alatt megosztott egy fényképet is, amelyen női frakció társai körében látható az összefogást és szolidaritást hirdető rózsaszín szalaggal a ruházatán a parlament egyik lépcsőjén. Csütörtökön kezdődik a díjnyertes filmeket felvonultató szemrevaló filmfesztivál, amely a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból kínál válogatást eredeti nyelven magyar felirattal. A sorozatot Joachim Meyerhoff önéletrajzi bestsellerének adaptációja, az Űr a szívemben című film nyitja október 15-én a budapesti Toldi moziban, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös fesztiváljának programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is láthatja a közönség. Október 14-én szerda délelőtt 10 órakor a Tatai Református Gimnáziumban Jakus Sándor festőművész születésének 120. évfordulója alkalmában rendezett kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket. Megnyitja Kövesdi Mónika művészettörténész, a tárlat november 20-áig tekinthető meg tanítási napokon 8 és 16 óra között. És végül sport, az eredeti tervektől eltérően nem a legnagyobb nemzeti stadionban fogadja Georgia labdarúgó válogatottja a magyar csapatot a Nemzetek Ligája B divíziójában. A Georgiai Szövetség a hivatalos honlapján közölte, hogy az 54 ezer néző befogadására alkalmas, eredetileg megjelölt aréna helyett a körülbelül fele akkora Mihail Messi stadionban rendeznek meg. A B divízió második csoportjában a magyar csapat 7 ponttal a második helyen áll, egy ponttal lemaradva az északírek mögött, 3-mal megelőzve az ukránokat. A kvartett egyetlen nyeretlen válogatottja a georgiai, amely a budapesti mérkőzésen 1-0-ra kapott ki a Puskás arénában.
0: Időjárás.
1: Az este és az éjszaka első felében már országszerte szélcsendes idő és továbbra is csillagfényes, felhőtlen égbolt lesz jellemző. Szerdán átmeneti rövid időszakokra süthet ki a nap, számottevő csapadék nem valószínű, de főként a nap első felében

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Elsüllyedt stéget távolítottak el a Dunából Nyergesújfalunál. A komáromi öte ismét megrendezte családi napját. Jól teljesítettek az esztergomi birkózók Kiskunfélegyházán. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. október 13-án, kedden este 8 órakor. A Kemhez Halőrei egy baleset veszélyes, elsüllyedt stéget távolítottak el.

0: kardokkal húzták a partra a régóta vízben lévő, erősen korrodált vasvázat. Az elnök kiemelte, kérnek minden horgászt, vízen közlekedőt és természetjárót, amennyiben hasonló veszélyes akadályt, illegális hulladékot vagy rendellenességet észlelnek a Dunán, jelezzék a KEMHESZ-nek, illetve elmondta, a halőri szolgálat a horgászati szabályok betartása mellett vízi környezetvédelmét, a közösség szolgálatát és a vízparton tartózkodók biztonságának védelmét is jelenti. Pataki Panka és édesanyja Pataki Klára 2022-ben megjelent Mondanám, de nem megy című könyve alapján az Ébek játszók társulata mutat be egy különleges, rövid etüdökből álló darabot. A történet középpontjában egy fiatal, nem beszélő autista lány áll. A színpadi pillanatokon keresztül bepillantást nyerhetünk egy olyan belső világba, amit ritkán látunk. Az előadást követően egy beszélgetés keretében lehet kérdezni az autizmussal élő fiataloktól. Több ilyen előadást is terveznek, amelyre várják az általános iskolák felső tagozatát és középiskolás csoportok jelentkezését. Sugár Gabriella, a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány elnöke arról is beszélt, hogy általában milyen kérdéseket kapnak a fiatalok.
1: Milyenek az iskolai évek? Hogy éltétek meg? Volt-e kellemetlenség? Én direkt nem használom azt a szót, ami egyébként elég gyakran elhangzik. Volt-e kellemetlenség? És hát ilyenkor meglepő őszintességgel tudnak vallani erről a fiatalok. Aztán van olyan kérdés, ami nem feltétlen, most például már kérdezték tőlem, hogy ugye megbeszéljük előre a kérdéseket, és mondtam nekik, hogy hát nem tudjuk megbeszélni előre, ugye autizmusban kiszámíthatóság, nem tudjuk megbeszélni előre, mert nem tudom, hogy miket fognak kérdezni, de én ott leszek, és majd segítek, hogy ez úgy bonyolódjon, ahogy mindenkinek jó, és azt mindig elmondom egy ilyen beszélgetés elején, hogy joguk van a fiataloknak azt mondani, hogy passzolom a kérdést, hogy erre nem szeretnék válaszolni, akkor általában én szoktam vagy a tapasztalatok, vagy valami általánosságban választ adni, tehát olyan nincs, hogy nem kapnak választ, de olyan van, hogy azt mondja a fiatal, hogy erre passzolok. Erre például egy tökéletesen jó példa volt, már nem tudom mikor, egy-két évvel ezelőtt Tatára kaptunk egy meghívást, és ott pedagógusokkal beszélgethettek a fiatalok, és valaki megkérdezte, hogy voltál-e már szerelmes valamelyik fiatal embertől, és akkor rám nézett, és mondta, hogy bocs, de ezt most akkor passzolnám. És mondtam, hogy teljesen rendben van, és megértette a pedagógus is, hogy van ilyen, hogy passzoljuk, hogy igen, hogy ezt erre most ő nem szívesen válaszol.
0: Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében október 6-án délután a Fenyőtéren emlékeztek az aradi vértanúkra, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésére, a kegyetlen megtorlásra. A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, arra emlékezve, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Tatán október 6-án az ezen a napon kivégzett tisztek mellett a városhoz kötődő személyekről is megemlékeznek. A tatai megemlékezésen közreműködött Frankó Mátyás, evangélikus lelkész, a Csevergő énekegyüttes, a Menner Bernát zeneiskola fúvós zenekara és Belső Máté karmester, valamint az Eötvös József Gimnázium 11 B-osztályos tanulója Novoszádi Dorka, akinek felkészítő tanárai Várdos Virág és Szabó Andrea Mária voltak, számolt be Tata Városa honlapján. A Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ismét megrendezte a mára már hagyománnyá vált családi napját. Minden érdeklődőt izgalmas programokkal vártak. A rendezvényen a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mellett a komáromi hivatásos tűzoltó parancsnokság is részt vett. Az igazgatóság részéről a megnyitón Sári Ákos tűzoltó dandártábornok igazgató köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a komáromi önkéntes tűzoltók városvédelem érdekében folytatott áldozatos munkáját. Külön köszönetet mondott, hogy a speciális képességeikkel támogatják a beavatkozások során a hivatásos egységeket. A rendezvényen dr. Árvai Nikolett országgyűlési képviselőasszony, dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere és dr. Zsikla György, a köte elnöke mondtak köszöntőt. A rendezvény a tűzoltók felvonulásával vette kezdetét. A látogatókat egész nap izgalmas programok várták. Megtekinthetik

0: engedélyezték az önkéntes és hivatásos tűzoltók felszereléseit, beülhettek a tűzoltóautóba, valamint az önkéntes tűzoltók látványos gépjármű tűzszimulációval színesítették a napot, olvasható a Katasztrófa Védelem honlapján. Ábrahám Zsolt Tamás tart előadást Komáromban október 14-én 18 órától. A programon a komáromi sörfőzés történetéről lesz szó. Az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtárban várják. És végül sport. Két ezüst és egy bronzéremmel tértek haza az Esztergom Honvéd Birkózó Centrum versenyzői a Kiskunfélegyházán megrendezett országos leánydiák olimpiáról. Az egyesület közösségi oldalának beszámolója szerint az U11-es korosztály 29 kg-os súlycsoportjában Pallós Csenge a dobogó második fokára állhatott fel. Csenge idén a korosztály első éves versenyzőjeként 26 kg-ban már országos bajnoki címet szerzett, a diák olimpián pedig egy súlycsoporttal feljebb is egészen a döntőig jutott. Szintén ezüstérmet nyert Rigó Judit, az U15-ös korosztály 54 kg-os súlycsoportjában pedig Józsa Nikoletta bronzérmet szerzett. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Óra rezidense, D.

0: Marton.
1: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Light Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangulat nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali ki bom bom damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down in

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól

most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Túl mélyre húztál, csak valahogy ébrednék rá, hogy letértem az útról. De
0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel, így is Rolanda.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.